Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Polgári Judit sakkozó jelölését javasolta a köztársasági elnöki posztra Magyar Péter miniszterelnök, azonban ő nem vállalta a felkérést, írja az MTI. Hétfőn délután Polgár Judit azt írt a Facebook oldalán, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte. Polgár Judit úgy fogalmazott, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter hétfőn este Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a Paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a Paksi atomerőmű 1-es blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt, magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: Hogy nyomatékosítsa vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
1: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
2: Kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és a debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű Paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a Paksi klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Groupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikos elleni konferencialiga selejtező mérkőzésen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukása út.
1: Csak hazai.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Összekött.

alszik a város, míg ébre reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Hazai kedvencek itt a Paks FM-en.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: miattad csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos jégkármérséklőrendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat 30% feletti jégvalószínűség esetén kapcsolják be. A NAK az állam megbízásából közfeladatként a kormányzat által erre biztosított forrásból üzemelteti a jégkármérséklőrendszert, a szakmai ügyeletet az agrárszaktárca látja el. A rendszer talajgenerátorait a Hungaromet ZRT-től kapott jelzések alapján kapcsolják be. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonysági aktivitással indul. A vállalkozó kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virzslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC-kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor Kalapjakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz énekegyüttes, a

0: színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja. 9 tűzesethez és 17 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A legtöbb feladatot a viharkárok felszámolása, lakásfelnyitások, valamint szabadtéri és épülettüzek eloltása adta a beavatkozó egységeknek. Teljes terjedelmében égett és zöldséggyümölcs tárolására használt és a hozzáépített lakórésznek kialakított összesen 80 négyzetméteres melléképület szombat hajnalban Szekszárdon a Sárköz utcában. A szendvics panel falazatú és lemeztetős épületek tüzét a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltók oltották el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral. A szendvics szerkezetű lemezpanelek megbontása miatt magas riasztási fokozatot rendeltek el. A balesetben senki nem sérült meg. 10 hektáron égett a tarló vasárnap délelőtt Tolna Némedében a Pincehelyi utcában. A tűzesethez a Tamási önkormányzati, a Tamási önkéntes és a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik sikeresen eloltották a lángokat. A vasúti sínekre dőlt egy fa vasárnap este Cikó külterületén, emiatt egy 7 utas szállító személyi vonat nem tudott tovább menni és visszatolatott Mőcsénybe. A bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók a szerelvény segítségével közelítették meg a káreset helyszínét, majd motoros láncfűrésszel eltávolították a fát. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, sérülés nem történt. A hétvége folyamán a tűzoltók emellett több helyszínen, többek között Gyönkön, Koppányszántón, Értényben, Tamásiban, Kölesden és Kisdorogon távolítottak el úttestre, épületekre és villanyvezetékekre dőlt fákat motoros láncfűrészek segítségével, valamint több esetben nyújtottak segítséget ajtónyitásoknál bajba jutott idős emberek kimentésénél.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, július 21-én kedden reggel. Mindenkinek, aki itt van most velünk, jó készülődést kívánok, ha éppen munkába készül, és azoknak pedig, akik már vagy még a munkában vannak, azoknak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Ha pedig éppen autóban ültök, vagy buszon, és tartotok a munkahelyetek felé, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést természetesen. Ahogy így az Útinform információira ránézek, jelen állás szerint a vételkörzetben sem, és azon kívül sem látok balesetet, úgyhogy szerencsére arra nem kell számítanatok most, de óvatosan közlekedjetek, hogy ez így is maradjon. És az időjárás odakint pedig egy kicsit ugye a hidegfront hatására felfrissült az idő, 27-28 fokokat mutat végig a hétre az időkép előrejelzése, majd mindjárt részletesen kivesézzük, hogy ma holnap milyen idő várható. És ami fontos, egy közérdekű hírrel szeretném még kezdeni a reggelt, mielőtt rátérek az időjárásra, és ez pedig nem más, mint hogy az önkormányzat, mint azt tudjátok, és a hírekben is már itt hallhattátok nálunk a Paks FM-en, közé tett egy lakossági kérdőívet, és abban kéri a segítségeteket ennek a kitöltésével, hogy a városfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata folyamatban van, méghozzá a város fenntartható városfejlesztési stratégiája címet viselő dokumentum. Ennek kapcsán lehet néhány dolgot elmondani véleményben, és ezzel segíteni az önkormányzatnak a munkáját. A kérdőív 3 szakaszból áll, kitöltésem kb. 10-15 percet vesz igénybe, ezt írják a paks.hu oldalon, mert a paks.hu oldalon az információk per hirdetmények közzétételek menüpontban megtaláljátok ezt a nyomtatványt, de egyébként amikor fölmentek a paks.hu oldalra, akkor is feldobja rögtön egy ilyen kis négyzetben, úgyhogy így ezen keresztül is elérhető. Gyakorlatilag a csillaga jelölt négyzetek, vagy csillaga jelölt kérdések kitöltése kötelező, és egyébként pedig tovább is tudtok rajta menni, hogyha valamit nem akartok kitölteni, illetve nem csillaga jelölt. No, szóval, hogyha van időtök, van egy 10 percetek, akkor legyetek kedvesek kitölteni, hiszen mindig az önkormányzatnak is segítség az, hogyha a lakosság valamiről elmondja a véleményét, hiszen ha megjelenik egy vélemény, akkor azzal tudnak esetlegesen számolni a tervezés során, és lehet, hogy nem követnek el olyan hibákat, idézőjelben, amit aztán később mondjuk a lakosság az ő számlájukra ró. Úgyhogy segítsétek ezzel az önkormányzat munkáját, és akkor most pedig nézzük, hogy mi a helyzet az időjárással. Amint azt már mondtam, most egész héten ilyen 27-28 fokokig megy fel az időkép előrejelzése szerint a hőmérséklet. Persze lehet, hogy azért ennél egy picit melegebb is lesz, viszont jövő hétre újra megint nagyon nagy kánikulát mond az időkép. A mai napon viszont, amit biztosan tudunk, az az, hogy sok napsütés várható délután, megnövekedhet erősebben a felhőzet, de esni nem fog, többfelé élénk lesz az északnyugati szél, kora reggel 17, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet, amint azt említettem már itt a bejelentkezés elején, itt Pakson 20 fokot mutat a stúdió hőmérő, és holnap pedig sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra holnap 23 és 28 fok közé melegszik a levegő, és ahogy megyünk előre a héten, úgy egyre melegedni fog az idő, és gyakorlatilag a jövő hétre ismét 33-34-35 fokokat mondanak, úgyhogy most élvezzétek ki ezt a kellemes időjárást, és jövő héten majd ismét kicsit melegünk lesz. Na és akkor nézzük, hogy kiket várhatunk ma ide reggel a stúdióba. Először is Izsák László rendőr alezredessel fogok beszélgetni, aki amellett, hogy rendőr, mellette még kántor is, és ennek a szokatlan párosításnak, vagy erről a szokatlan párosításról fogunk beszélgetni, viszont azért van hasonlóság is a kettőben, mert hogy azt mondja, hogy szolgálni kell az embereket itt is, ott is. Tehát Izsák László lesz 7:30-tól a vendégem, utána pedig

Ez IKV Max-tól a Lost Your Faith 2025-ből. Tartsatok velem az élesztőben ma reggel folyamán 6:30 között Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem is, ébredjetek velem.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 19 perckor folytatódik az élesztő július 21-én kedden, amikor a Dánielek és a Daniellek ünneplik a névnapjukat. Őket Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk a névnapjuk alkalmából, és természetesen mindenki másnak is szép napot és jó rádiózást kívánok, akik már ezen a korai órán itt vannak velem, és akik minket hallgatnak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, egyébként pedig ne feledkezzetek meg nem csak a névnaposaitokról, hanem a születésnaposokról sem. Köszöntsétek fel őket, és ha ezt megtettétek, akkor pedig egy másik közérdekű információval folytatom, mert hogy ma már volt szó ugye Paksvár város fenntartható városfejlesztési stratégiájáról, aminek a kapcsán az önkormányzat egy kérdőívben kéri a segítségeteket arról, hogy mondjátok el a véleményeteket, hogy milyen irányba kellene vinni a várost. A paks.hu oldalon az információk per hirdetmények menüpontban lehet megtalálni ezt a lakossági kérdőívet. Erről már többször tudósítottunk többek között a hírekben is. És most egy másik, szintén ebben a menüpontban található versenytárgyalási felhívást osztanék meg veletek, mert hogy ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására tett közzé Paksváros önkormányzata a nyílt versenytárgyalási felhívást, méghozzá a Paksi Vakbottyán gimnázium büféjének az üzemeltetésére szól ez, ha jól veszem ki magából a felhívásból, ugyanis a helyszín az egyértelműen a Dózsa György út 103, ez a gimi, és 23,2 négyzetméter nagyságú ingatlan résznek az üzemeltetésére, illetve bérbeadására vonatkozik, ami tulajdonképpen büfé üzemeltetése céljára hasznosítható. A versenytárgyalás helye majd a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal, első emeleti tárgyalója lesz július 29-én 10 órakor, és még egészen július 24-ig 9 óráig tudtok jelentkezni. Jelentkezni vagy személyesen a hivatalban, vagy e-papír útján írásban lehetséges, és gyakorlatilag itt elolvashatóak a felhívásban a feltételek, ugye 5 év határozott időtartamú szerződést szeretnének kötni, 90 napos felmondási határidővel, és a többi, ezt most nem fogom végig felsorolni, hogy mi van itt, hanem akinek felkeltette az érdeklődését, az menjen fel a paks.hu oldalra, azon belül is keresse meg az információk menüpontot, és fölülről a második lesz a hirdetmények közé tételek, ezen belül fogja megtalálni ezt a nyílt versenytárgyalási felhívást is. És akkor ennyi közérdekű információ után, most mindjárt zene következik, a zenék után pedig Robi hozza majd nektek a híreket, és a hírek után én a programajánlóval térek vissza, és el fogom nektek mondani azt, hogy melyik Las Vegas-i zenekar érkezik majd ide a térségbe, és hogy egészen pontosan mikor és hova, úgyhogy ha tudni szeretnétek, akkor maradjatok továbbra is velem. Köszi, hogy itt vagytok, szép reggelt és jó készülődést kívánok mindenkinek!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerek be.

0: Csak végtelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of kedvencek órában.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával, írja az MTI. Burnham elődje, Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta. Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű 1-es blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A paksi rendőrkapitányság munkatársai ezúttal nem egy embertársukat, hanem egy védett madarat mentettek meg járőrözés közben, adta hírül a rendőrség. Vasárnap kora délután nem mindennapi feladat alkat Sárközi Bence Dominik rendőrőrmesternek és Dömötör István rendőrzászlósnak, a paksi rendőrkapitányság egyenruhásainak. Szolgálatuk során Dunaszentgyörgy lakott területén kívül egy sérült ragadozó madárra lettek figyelmesek, amely kétségbe esetten próbált elrepülni, de sérülése miatt erre már nem volt képes. A rendőrök azonnal a madár segítségére siettek. Miután meggyőződtek róla, hogy az állat egyik szárnya megsérült, óvatosan befogták, hogy ne essen még nagyobb baja. Ezután biztonságosan elhelyezték a szolgálati gépkocsiban, ahol nyugodt körülmények között várhatta a segítséget. A rendőrök telefonon felvették a kapcsolatot Hága Krisztiánnal, a Regulus védett vad és madármentő alapítvány munkatársával. A sérült egerészőjvöt átadták neki, így a madár rövid időn belül megkaphatta a szükséges szakszerű ellátást, amely remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy idővel ismét visszatérhessen természetes élőhelyére. Az egerészőjv Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 25 000 forint.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a paksi NB1-es futballcsapat. A paksi klub és a debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a paksi klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Groupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikosz elleni konferencia liga selejtező mérkőzésen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ezen a héten egy Las Vegas-i zenekar is fellép majd a térségben, de hogy hol és mikor, azt el fogom mondani hamarosan, hiszen a Paks FM program ajánlójával folytatom az élesztőt, méghozzá először is 22-én, július 22-én szerdán a paksi kosártermelői piacra mehettek ki délután 5 és fél 7 között. Tudjátok, itt különböző helyi termékek keresik a gazdájukat. Nagyon-nagyon finom, 40 kilométeres körzetben készült finomságokkal várnak benneteket a Paksi piac téren a Villany utca 2 szám alatt. Aki még nem járt ezen a termelői piacon és kézműves vásáron, annak ajánlom ezt figyelmébe, és természetesen aki pedig már volt, az nagyon jól tudja, hogy milyen szuper dolgokat szerezhet ott be, úgyhogy annak is természetesen ott a helye. Aztán szintén szerdán, csak Tolnán Mesél az ég utazó planetárium gyerekeknek, 16 órakor kezdődik, és a helyszín a Tolnai Művelődési Központ Lovarda színpada. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ahogy azt már jól tudhatjátok, a 06 39 60 87 72-es telefonszámon, vagy a kultúra@tolna.hu-n, esetleg Facebookon a Tolnai Művelődési Központ oldalán tudtok érdeklődni, hogy van-e még lehetőség, van-e még hely. Július 23-án pedig Kalocsán lesz egy úgynevezett pontparti, ahova természetesen nem csak azokat várják, akik felvételiztek valamilyen egyetemre, és a kihirdetett ponthatárok alapján meg akarják ünnepelni azt, hogy felvették őket valamilyen egyetemre, hanem bárki mást is. Afrohouse, techhouse, minimál és techno zenék lesznek. Ez a Kalocsai Kulturális Központ udvarán kerül majd megtartásra este 7 órai kezdettel, tehát Weekend Freak Show pont party Kalocsán, és szintén 23-án csütörtökön indul a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, akinek a szervezőivel, vagy aminek a szervezőivel a múlt héten beszélgettem az élesztőben, és nagyon jó kis programokkal várnak benneteket. Többek között lesz majd Romeo Vérzik, Matfield Akela, és fellép a Mobil Mánia, valamint a Kerámia zenekar is a helyiek közül, és a Csíd zenekarról, illetve a Dongátorról sem feledkezzünk meg. És ígértem nektek azt, hogy elárulom, hogy melyik Las Vegas-i banda lép majd fel itt a térségben és hol, és bizony a Hemlock zenekarra gondoltam, ami egy metal zenekar, és szintén a Gerjeni Dunarok motoros találkozón fog föllépni, méghozzá július 25-i szombati napon. Úgyhogy ha szeretitek a metal zenét, akkor bizony most nem kell messzire mennetek egy jó kis koncertért, sőt nem egy, hanem sok jó koncertért. Július 25-e a következő Kenuzgatom vizitúra időpontja, ahol Bölcskéről Paksig evezhettek kenukkal, és jelentkezni a 0622992150-es telefonszámon, vagy a kenuzgatom@gmail.com-on lehetséges. Augusztus 1-e, egy kicsit előrébb ugrunk az időben, az pedig a 4. Gerjeni nagycsaládos családi nap, 15 órától fogja majd megnyitni a kapuit, és számos gyerek és felnőtt program vár minden látogatót. Lesz tombola, cukorágyú, lovaskocsikázás, de lesz például gymstick bemutató is, és rendőrkutyás bemutató, na meg persze este 7 órakor happarti a gyerekeknek. A rendezvény alatt lesz lehetőség kézműveskedésre, sőt, új lenyomat készítésre is, és focis ügyességi játékokon is részt lehet venni. Aztán szintén augusztus 1-én Kalocsán viszont egy életrajzi stand-up estre kerül sor Nagy Ervin és Borbély Alexandra előadásában. Augusztus 1-én 20 óra 30 perctől, méghozzá az Érsekkert szabadtéri színpadon. És nincs vége az augusztus 1-i programoknak, mert hogy Német Kéren, a Német Kéri Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezésében egy bortúrára is sor fog kerülni augusztus 1-én 19 órakor, ami egyébként jótékonysági bortúrának mondható, hiszen a tánccsoport hamarosan Amerikába megy, és bizony erre az útra fordítják a befolyó bevételt, úgyhogy ha szeretnétek őket támogatni, nagyon értékes munkát végeznek Németkéren, és természetesen Tolna megye szerte láthatjuk őket, akkor ezáltal tudjátok támogatni, hogy megveszitek erre a bortúrára a jegyet. Bölcskén július-augusztusban jótékonysági koncertek lesznek útszintén, méghozzá a református templom orgonájának felújítása érdekében szervezik ezeket, és többek között július 28-án, illetve augusztus 5-én is lesz egy ilyen koncert 18 órakor. És végül, de nem utolsó sorban még egy kalocsai programot osztok meg veletek, ez pedig az Udvari Riffek címet viseli, és a Művelődési Központ udvarán három zenekar fog fellépni, a Country Road, a New Generation és a Dunarock Akusztik is. És a már augusztus 8-a, még egy program így a végére ténylegesen, Bencsik János Divina komédia sorozatának kiállítása nyílik a Művészetek Házában Szekszárdon, szintén augusztus 8-án, és egészen szeptember 7-ig megtekinthetitek a tárlatot.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 48 perckor folytatódik az élesztő, július 21-e kedd reggel van, és ahogy azt ma már említettem, a Dánielek és a Daniellák ünneplik a névnapjukat, akikről ne feledkezzetek meg, főleg ha éppen a munkahelyetek felé tartotok, és valamelyik irodista, irodatársatok, vagy valamelyik munkatársatok éppen Dániel vagy Daniella, akkor köszöntsétek fel, legalább egy boldog névnapot mondjatok neki, ha már virágot vagy ajándékot nem is visztek. És a folytatásban pedig arra gondoltam, hiszen az imént említettem a program ajánlóban, hogy érkezik majd Gerjenbe a Gerjeni Dunarok motoros találkozóra a Las Vegas-i Hemlock zenekar. Gondoltam, hogy egy pár gondolatot elmondok róluk. Egyébként 1993-ban alapították őket, méghozzá Chad Smith és Brian Smith tették meg mindezt. A zenekar rendkívül aktív koncertzenekarként ismert, számos amerikai országos turnén, valamint nemzetközi turnékon is felléptek. Olyan világhírű együttesek előzenekaraként szerepeltek, mint például a Slayer, a Slipknot, vagy éppen a Ministry és a Lamb of God. Két évnyi turnészünetet követően a zenekar 2021-ben adta ki az egyik legutóbbi albumát, a Carmageddon címet viselő, és a Violence and Victory-t. Ezt két egymást követően szintén 2021-ben kijött lemezük. Egyébként a 93-as megalapítása óta gyakorlatilag 12 albumot tudhat maga mögött. Az első a Controlence címet viselte 1996-ban, és mint azt az imént említettem, a Violence and Victory és a Carmageddon, ezek voltak a legutóbbi lemezeik. A zenekar tagjai Chad Smith, Brian Smith, Jerry Johnson és Jay-Z Ward, ők érkeznek tehát a Gerjeni Dunarok motoros találkozóra hamarosan, a héten 23-ától 25-ig tart a találkozó, ők a szombati napon, tehát 25-én lesznek. És hát ha már itt a heti programokról beszélünk, vagy beszéltem az imént, nem említettem, de azért ne felejtsétek el azt sem, hogy 23-án a Paksi FC a görög Panathinaikos ellen lép pályára itt a Fehérvári úton, és felszabadultak jegyek a tegnapi nap folyamán. Persze, ahogy így elnézem magát a jegyvásárlási felületet, azért szépen fogynak ezek a jegyek is, de ha még szeretnétek, akkor le tudtok csapni az utolsó jegyekre, és élőben tudjátok megnézni a mérkőzést és szurkolni a fiúknak. Ahogy azt Kovácsik Ádám, a Paksi FC hálóőre mondta nekünk, tudják, hogy papíron a Panathinaikos az erősebb csapat, a jobb csapat, de azért lépnek pályára, hogy ez ne feltétlenül igazolódjon be. Szóval gyertek ki a meccsre, ha tudtok, szurkoljunk együtt, hiszen egy nem akármilyen sztárcsapat érkezik ide Paksra, ami szerintem nem kis szó, főleg itt a futballvilágában. Most ismét zene következik, a zene után pedig majd még a közlekedési híreket hozom. Ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon. Addig is tartsatok továbbra is velem.

0: közlekedj velünk!
1: És ahogy az imént ígértem, mielőtt átadom Robinak a terepet, gyorsan ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon. Az Útinform információi szerint jelenleg balesetről szerencsére nem tudok nektek beszámolni sem a vétel körzetből, sem azon kívülről, tehát vezessetek továbbra is óvatosan, és maradjon is ez így. Viszont van néhány olyan útépítés, amire érdemes felhívni a figyelmet, és kérlek benneteket, hogy óvatosan közlekedjetek, függetlenül attól, hogy útépítés van-e, éppen előttetek vagy nincsen. Az M6-os autópályán közlekedőknek mondom, hogy Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között például aszfaltoznak, a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a külső sávot, és a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és átereszt javítás zajlik, ott pedig a belső sávot zárták le, tehát lassítsatok és közlekedjetek óvatosan. Aztán a 6-os számú főúton Bonyhád térségében a burkolatot tisztítják, a 155-ös és a 157-es kilométernél sávzárásra kell számítani, Pécset a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat, tehát akik Pécsre tartanak, azok majd számoljanak ezzel. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Duna túlsó partján. Az 51-es főúton például Érsekcsanád és Baja között aszfaltoznak. A 153-as kilométertől a 156-os kilométerig szakaszosan félpályás korlátozásra kell készülni, de akik Baja felé szoktak bármilyen okból járni, azok tudják, hogy nagyon jó, hogy ott aszfaltoznak, mert borzalmasak az utak, az 51-es út szinte teljesen végig borzalmas Bajáig. Úgyhogy nagyon jó, hogy most akkor 3 kilométer szakaszon vélhetően megújul. Aztán az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, és az 53-as főúton Akasztó és Kiskörös között kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, a 23-as kilométertől a 26-os kilométerig az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket. Ennyit az utakról, vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is. Most pedig Robié a szó.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában, hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
6: Tudtad, Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsontkovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Polgár Judit sakkozó jelölését javasolta a köztársasági elnöki posztra Magyar Péter miniszterelnök, azonban ő nem vállalta a felkérést, írja az MTI. Hétfőn délután Polgár Judit azt írt a Facebook oldalán, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte. Polgár Judit úgy fogalmazott, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter hétfőn este Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonyságű aktivitással indul, a vállalkozók kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virzslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor Kalapjakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz ének együttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja. Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
8: Hogy nyomatékosítsa, vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
7: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
8: A kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakuk. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz! Paks FM. Összeköt. Let me tell you.

0: No. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Paul Russell után 7 óra 7 perckor folytatódik az élesztő. Jó készülődést kívánok mindenkinek, aki még nem indult el a munkába. Kellemes az idő, odakint 20 fokot mutat a stúdió hőmérő, és tényleg nagyon, nagyon jó, nem kell túl gondolni az öltözködést, meleg lesz ma is, ha nem is lesz annyira meleg, mint majd jövő héten, mert ugye a héten még csak ilyen 26-27-28 fokokat ígér az időkép előrejelzése, de a jövő hétre ismét visszatér majd a 34-35 fokos kánikula, úgyhogy most élvezzétek ki ezt az igazán kellemes nyári időjárást. Amint azt mondtam, az időkép előrejelzése szerint például ma sok napsütés várható, délután növekedhet meg erősebben a felhőzet, de esni nem fog, többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Kora reggel 17, délután pedig 26-27 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben. Szerdán sok felé szeles, napos és gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sajnos sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik majd a levegő. Ennyit az időjárásról, az utakon továbbra is azt tudom mondani, hogy balesetre nem kell, hogy számítsatok, viszont nyilván továbbra is közlekedjetek óvatosan. És akkor nézzük, hogy miről volt ma már szó. Ugye beszéltünk egy lakossági kérdőívről, Paksváros fenntartató városfejlesztési stratégiájával kapcsolatban kéri tőletek a város, hogy egy kérdőívet töltsetek ki, körülbelül 10 percet vesz igénybe, és ezzel elmondhatjátok a véleményeteket arról, hogy a fenntartható városfejlesztés kapcsán merre menjen tovább a város. Aztán volt szó többek között egy nyílt versenytárgyalási felhívásról, ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására, mégpedig a gimi büfének a hasznosítására, amire 24-ig tudjátok beadni a jelentkezéseteket, ha érdekelne a büfé üzemeltetése benneteket, és ezt mindezt a paks.hu oldalon az információk per hirdetmények menüpontban találhatjátok meg. És volt szó a Hemlock zenekarról is, akik a Gerjeni Dunarok motoros találkozóra érkeznek majd, méghozzá július 25-én a szombati napon fognak fellépni. 19:30, ez egy amerikai Las Vegas-i zenekar, amit 93-ban alapítottak, úgyhogy eddig ezekről volt szó, és most pedig a folytatásban egy jegyzői munka kör pozíció betöltésére vonatkozó felhívást is szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, illetve hát nyilván elsősorban azoknak a figyelmébe ajánlani, akik jogi végzettséggel rendelkeznek, mert hogy Paks városa jegyzőt keres, és a paks.hu oldalon az információk per hirdetmények menüpontban szintén megtalálható ez a kiírás. Hogyha valakit érdekel, akkor menjetek föl, és az információk per hirdetmények menüpontban nézzétek meg részletesen, hogy milyen elvárások vannak. Nyilván, ha valaki jelenleg is a közszférában dolgozik, akkor olyan nagy meglepetéseket nem fog neki okozni, hiszen a büntetlen előélet, a megfelelő végzettség, és a többi, tehát ezek mind a szokásos állami szférán belüli feltételrendszer. Ennyit akkor a közérdekű információkról, most ismét zenével folytatom. Pastrittól következik a Hazamennék 2025-ből, és utána majd még visszajövök, és azt is megosztom veletek, hogy kik érkeznek ide a stúdióba 7:30 után.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt a No Track-től a folytogat 2026-ból egy vadonatúj slágergyanús dal, és a folytatásban pedig, ahogy ígértem, most elmondom nektek azt is, hogy kikre lehet számítani fél nyolc után. Fél nyolc után közvetlenül Izsák László alezredessel fogok beszélgetni, aki a Tamási rendőrkapitányságon dolgozik, és emellett, hogy rendőr, mellette még kántorként is tevékenykedik Tolna megye több településén. Na hát erről a szokatlan párosításról lesz majd szó, úgyhogy fél nyolc után, hogyha hallgattok minket, akkor Izsák László alezredest fogjátok hallani, és nyolc óra után pedig a Paksi Cellőkei Sportegyesület a tagjai érkeznek hozzám, többek között Bóka László, Hán Árpád és Makai Róbert, az egy

Egyesület elnöke is itt lesznek, mert hogy 3D IASZ Európa bajnokságon vettek részt, ahonnan nagyszerű eredményekkel tértek haza a paksiak, sőt, még kivették a részüket a pályaépítésből is. Szóval erről is szól ez, kíváncsian várom, illetve én már tudom, de remélem, hogy ti is kíváncsian várjátok azt, hogy milyen eredményekkel tértek haza a srácok. Úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni a továbbra is. Most pedig akkor ismét zene következik, méghozzá egy Miley Cyrus dallal folytatjuk 2013-ból. Nagyjából szerintem ez volt Miley-nak az a dala, amivel úgy igazán a pop világába berobbant 2013-ban ez a Wrecking Ball. Persze előtte már a Hannah Montana is egy ilyen nagyon nagy ugrás volt neki, és szerintem sokunknak van emléke arról, hogy abban milyen dallamok csendültek fel, amik ismerősek lehetnek. De most akkor Miley Cyrustól következik a Wrecking Ball 2013-ból, itt a Paks FM élesztőben. Továbbra is jó készülődést kívánok mindenkinek!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos jégkármérséklőrendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat 30% feletti jégvalószínűség esetén kapcsolják be. A NAK az állam megbízásából közfeladatként a kormányzat által erre biztosított forrásból üzemelteti a jégkármérséklőrendszert, a szakmai felügyeletet az agrárszaktárca látja el. A rendszer talajgenerátorait a Hungaromet ZRT-től kapott jelzések alapján kapcsolják be. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű egyes blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról, továbbra is tájékoztatást ad.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, és itt van már velem a vonalban Izsák László rendőr alezredes, a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, és pedig a Zsaru magazin egy cikkje miatt beszélgetünk, mert hogy kiderült, hogy nem csak rendőrként teljesítesz szolgálatot, hanem amikor leteszed az egyenruhát, akkor bizony kántorként is tevékenykedsz, de mielőtt erre rátérünk, kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan kerültél te a rendőri szakmába.
2: Én 1987-ben végeztem itt Tamásiban a gimnáziumba, katonai főiskolára jelentkeztem, ott végeztem Budapesten. 1990-ben járt le a 3 év nappali tagozaton, és mivel nagyon az ország másik végébe kívántak elhelyezni, tehát én le is szereltem. Kapóra jött Nagykónyiban a művelődési házban egy vezetői állás, ez egy egyszemélyes művelési ház, és akkor én oda kerültem 2 évig. Rendszerváltás után rengeteg bűncselekmény történt, mindenfele sorozatjellegűek, és akkor történt ott egyszer egy betörés, amikor jól kipakolták a művelési házat. Hát ugye én voltam a bejelentő, és akkor érkeztek Tamásiból a helyszíni szemle bizottság tagjai, 2 nyomozó, bűnügyi technikus, kutyavezető, és akkor láttam így élőben először ilyen tevékenységet, és akkor ez nagyon megtetszett. Uh-huh. És akkor 1992-ben október 1-én kezdtem itt Tamásiban.
1: Hát az már nem most volt.
2: Igen?
1: Az már nem most volt.
2: Nem, igen, és azóta is itt vagyok, tehát különböző beosztásokban.
1: Ha már ezt említetted, milyen beosztásokban?
2: Én bűnügyi vizsgálóként kezdtem, voltam 4 évig, teljesen a civil életből. Ez idő alatt végeztem el a rendőrtiszti főiskolát levelező tagozaton. Ezt követően voltam 1 évig nyomozó, majd 3 évig vizsgálati alosztályvezető, 3 évig nyomozó alosztályvezető, utána 5 évig közlekedésrendészeti alosztályvezető, és akkor ez a 18. évem itt rendészeti osztályvezetőként.
1: Aztán nem semmi. A cikkben egyébként az is olvasható, ami a Zsaru magazinban megjelent, hogy intézkedés taktikai instruktor, lőkiképző és csapatszolgálati századparancsnok helyettes is voltál vagy. Nekem volt szerencsém intézkedés taktikai képzésen részt venni, ami számomra egyébként jogászként is számos tanulságot tartogatott, és azóta is azt mondom, hogy a katonai ügyészeknek is kellene, meg a bíráknak ilyen képzésen részt venni ők egyszer legalább, de a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mit jelent ez? Elmondanád nekik pár mondatban?
2: Igen, hát ugye ezt 2008-ban hozták be a rendőrség életével, akkor történt Komárom-Esztergom megyében az a bizonyos intézkedés, mikor ott kollégát lőttek le, és akkor ennek hatására dolgozták ki ezeket a módszereket, meg különböző taktikákat. És 2008-ban, amikor a megyéből is ugye fel kellett menni ilyen tanfolyamra, akkor az első körben voltam bent, és az volt a feladatunk, hogy a saját állományunkat a hétköznapi, közúti, magállakásban történő intézkedésekre oktatjuk, tehát megvannak erre bevált módszerek, még sajnos vannak a rossz beidegződések, tehát hogyan kell egy autót megállítani biztonságosan, hogyan kell egy bilincselést, egy ruházat átvizsgálást végrehajtani, hogy lehetőleg a rendőrt ne támadják meg ennél súlyosabb dolgok se történjenek. És akkor jó pár évig ezt oktattam itt a Tamási állománynak. És akkor a csapatszolgálati század parancsnok helyettesi feladatokat pedig 2006-tól láttam el 2021-ig. Tehát ugye minden megyében van egy ilyen század, tehát ők azok, akik közismerten a rohom rendőrök, tehát amúgy ők rendes járőrök, körzeti megbízottak, balesethelyszínelők, csak bizonyos események kapcsán, ugye más öltözetet kell felvenni, testvédő, és akkor a Pakson nagyon sokszor lehet ilyeneket látni, készeléti rendőröket, meg mi is megyünk rengeteg futballmeccs biztosítására, meg az egyéb ilyen tömegkezelési feladatok végrehajtására, nagy tömegrendezvényekre, akár Budapestre is.
1: Gondolom akkor 23-án a görög Panathinaikos elleni meccsen is itt lesztek, ugye?
2: Igen, megyünk mi is. Hát én már ebből kiszálltam, már azért elmúltam 57 éves, tehát oda azért a fiatalok kellenek, mert ebbe a felszerelésbe csak a alaphangon nem is történik semmi, azért órákat állni, az már kicsit megterhelő.
1: Értem. Oké, a pályafutásod során ugye említetted, hogy számos beosztásban dolgoztál. Mit gondolsz, melyik időszak formált téged leginkább emberként?
2: Hát minden időszaknak megvolt a szép, meg a rossz oldala. Van egy olyan mondás, ami számomra minden időszakra jellemző, tehát hogy sikerélmény nélkül nem megy. Amikor nyomozó voltam, tehát akkor voltak azok közvetlen sikerélmények, mikor akár egy kisebb ügy felderítése, sorozat ügyek felderítése, főleg amikor mondjuk egy országosan nőtte ki magát, betörés vagy bármi hasonló, akkor ezek úgy meg tudták dobni az embernek a hangulatát, meg a motiváltságát. És amikor ugye már alosztályvezetői beosztásokba kerültem, ott elsősorban a sikerélmény már az olyan, hogyha a kollégák jól végzik a dolgaikat, meg a rám bízott szakterület úgymond jól mutat, tehát az elvárásokat tudjuk teljesíteni, lakosság megelégedett, ez jellemző a közlekedés rendészetre, ugye a baleseti helyzet ott az elsődleges szempont, annak a fenntartása, jogsértők kiszűrése is hasonló, tehát az ide való arányos dolgokat, szankciókat, hogy be tudjuk vezetni és elfogadtatni a közlekedőkkel. És akkor most ez a rendészeti osztályvezetői feladat, ez már kicsit tágabb, mert igazgatásrendészet, közlekedésrendészet, járőrök, körzeti megbízottak, akik az alárendeltségembe tartoznak, persze ők alosztály szinten. Tehát itt már szertágazóbb a téma, és nehéz az egyensúlyt megtalálni. Van, ahol mindig nagyobb a követelmény, vagy hogyan mondjam, inkább nagyobb az elvárás kifele, mibefele, meg de megfelelő kollégákkal, meg akik megértik ezeket a dolgokat, és ha kapunk pozitív visszajelzéseket, akár köszönő levelek formájában, az meg tudja dobni az embernek a motiváltságát.
1: Ez biztos, hogy így van. Egyébként van olyan intézkedésed, amire nagyon emlékszel, így akár több évtized távlatából is?
2: Hát most említettem itt a nyomozói időszakomat, tehát volt olyan, mikor ez egy húzamosabb időszakon keresztül történt, mármint hogy forronyomosként ilyen nagy nyári melegbe kimentünk Varsált, Rudolf Majorba, kétségbe sem szólt a tulajdonos, hogy egy egész nagy birkanyáját, ami hatalmas érték volt, mert törzskönyvezett, azt elhajtottak. És nekiálltak nyomozni, abban az időben még ugye divat volt a tarlóégetés, meg még nagyon nagy földek voltak, hát addig eljutottak, amíg egy hatalmas tarlóhoz nem értek, amit napközben letüzeltek. Ugye akkor ez egy elfogadott dolog volt a tarlóknál. És akkor így este fele szóltak, már kezdett sötétedni, és akkor sikerült addig-addig menni, még a nyomokat megtaláltuk, és akkor a komplett birkanyáját más kapitányság területén egy akolba, úgyhogy a krotáliák már ki voltak szedve. Hát itt volt az az érdekes dolog, hogy eltűnt a nyájjal egy kis vörös bárány, aminek Zsuska volt a neve, és ott van több száz birka beterelve egy akol, egy juhodályba, sajátja is, aki elvitte meg, amit ellopott hozzá, és akkor hogy szorítgatva volt, hogy Zsuska, és akkor a több száz birka közül így a legkisebb kitört, és akkor ez volt ott a legfőbb bizonyíték, és akkor utána már ment maga útján minden.
1: Ez nagyon aranyos, szóval akkor a kis birka árulta el gyakorlatilag az elkövetőt. Na hát ez tényleg egy emlékezetes sztori. Viszont ha jól tudom, akkor többször volt olyan a rendőri pályafutásod során, hogy olyan emberekkel kellett tárgyalni, akik fel akarták robbantani a saját otthonukat. ezek a helyzetekhez hogy lehet hozzáedződni? Hogy érzed, hogy neked volt hozzá egy ilyen alap, nem is tudom, tehetséged, vagy nyugalmat, hogy ilyen emberekkel tudjál tárgyalni, vagy erre készültél nagyon sokat, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor hogyan reagálod ezt le?
2: A bűnügyi osztályon voltam, hiszem, nyomozó osztályvezető, mikor lehetőség nyílott erre, és kötelező is volt, hogy minden kapitányságról küldjenek egy embert egy tréningre, tehát túsztárgyaló, ez a hivatalos neve, válságkezelő, tehát talán ez igazodik jobban, mert azért túszhelyzetben még nem kerültünk ilyen szinten, de a lényege ugyanaz. És ez Budapesten kellett ezt a tanfolyamot elvégezni. Vég József, ilyen kriminalisztikai adásokból ő ismerte, TEC-nek is volt a vezető pszichológusa, tehát én nála voltam két ilyen tanfolyamon. Hát ez pszichológiára épült, tehát első körben megismerni az utat, hogy mi vezetett oda, akkor a személyt feltérképezni. Aztán sokszor ugye ilyen robbantásnál tisztázni kell, hogy milyen robbantásra alkalmas dolgok vannak ott, itt értem a gázpalackot, a vezetékes gázt, és akkor megkezdeni a tárgyalást. Hát magyarul megpróbálom lebeszélni arról, hogy amit ő ott eltervezett és be is jelentett, mert ugye ezt mindig bejelentik, vagy közvetlenül felhívja ő telefonon a figyelmet arra, vagy pedig hozzátartozójának közli, hogy ő most miben gondolkodik. És akkor ilyenkor egy nagyon összetett folyamat, amit végre kell hajtani. Ennek két része van, egy a közvetlen tárgyalás, másik pedig azért ott a külső munkálatok, mikor a lakosságot ki kell menekíteni a környékről, menekíteni, tehát ilyen lakosságvédelmi intézkedéseket hajtunk végre. Szolgáltatóknál a gázt elzárni, villanyt elzárni, tehát robbanás veszélyt minimalizálni. És akkor ez nagyon órákig is eltarthat egy ilyen. És általában tehát ilyen elkeseredett emberek, akik sokszor az alkohol hatására jöttek elő ilyen ötletekkel, de volt, aki végleg meg volt keseredve, mert olyan rossz paszba volt, itt a lélek sújtotta minden oldalról, és ezek a nehezek, mert itt a türelem az elsődleges. Tehát itt nem szabad nézni az órát, hogy lejár a munkaidő, aztán majd lesz valami, majd szólunk a TEC-nek, ők majd úgy is kihozzák, tehát az a legvégső eset, mikor már úgy látjuk, hogy vagy tényleg komolyan meg fogja csinálni, végrehajtja, amit eltervezett, vagy pedig elfogytak a taktikák, és nem látjuk a pozitív végkifejletet. Sajnos volt olyan is, hogy én voltam az egyedüli sérült, mert ott nem jött ki, és akkor a Pakson a Neutron bement a házba, csak olyan jól sikerült a hang meg fénygránát átdobás a fürdőszoba balkon, hogy ahova nekem kijelölték a lapuló helyet, pont az üveg robbant be, aztán engem kellett ellátni.
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes téma, erről lehet, hogy majd egyszer külön csak erről is beszélgetünk. És akkor még egy utolsó kérdés a rendőri mi voltodhoz, és utána pedig akkor áttérünk majd a kántorkodásra. Itt több mint 30 év távlatából, 30 év szolgálat után mit jelent ma neked rendőrnek lenni?
2: Hát ugye én nem az a típus vagyok, hogy itt kalandozgatok munkaerőre, tehát én Tamási mellett is kitartottam, én vagyok olyan lokálpatrióta, hogy tehát ide jártam gimnáziumba, itt lakom, amúgy koppányszántói gyerek vagyok, meg annak is érzem magam, időn nagy részét a munkám, meg az alvásom kívül ott töltöm. Hát itt ugye, ami tényleg a belső motivációt adja, mert említettem, a sikerélmény nélkül nem megy. És az, hogy itt nagyon egy szolgáltatást nyújtunk, tehát a lakosság, a rászorulók, akik igénybe veszik ezt a ránk háruló feladatot, bizalommal vannak irántunk, tehát hogy nekik megfelelni. Voltak időszakok, mikor nem olyan egyszerű volt, amikor ez könnyebben ment. Tehát itt egy kitartás kell, meg türelem. Uh-huh. Az állampolgárokkal szemben is, sokszor a kollégákkal is, mert azért ők is emberből vannak, tehát a saját nyugjaikat, bajaikat próbáljuk meg úgy összehozni a szolgálattal, tehát ahol tudunk, tegyünk engedményt. Ha mi kérünk tőlük, akkor azt úgyis vissza fogják adni. Tehát ennek az egyensúlynak meg kell lenni, és akkor egy biztos csapattal a hátam mögött tudom vállalni ezt a dolgot. Mindenben segítünk nekik, amiben módunk is van rá.
1: Jó, hát reméljük, hogy a belügyi irányítás is ezt így fogja gondolni, és ezzel segíti majd a ti munkátokat, de akkor térjünk át a kántori hivatásra, és kezdjük onnan először, hogy a zene hogy jött be az életedbe, mióta zenélsz?
2: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szüleim unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam, tehát akkor nekik ez fontos volt, beírattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, nyögvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, mikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művelődési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk. És akkor jártuk a környéket elsősorban, de voltunk már az Alföldön is ilyen találkozón, és akkor pár számot el kellett zenélni. És akkor nagy hiány volt a bári zenekarokból, meg ugye ezt saját magam tapasztaltam, mert művöltési házvezetőként, amikor szerettem volna bárt, nem biztos, hogy találtam zenekart. És akkor vettem egy nagy levegőt, volt a szomszédságban egy barátom, aki egyedül zenélt. Összeálltunk ketten, majd végig hárman lettünk, és akkor lett egy zenekarunk, és akkor ezzel lakodalmakat, meg bálokat zenéltünk. Ezt 96-ban abba hagytam, mert ugye levelezőn csináltam a főiskolát, akkor a szolgálattal nem tudtam összeegyeztetni, mert volt, amikor hazértem vasárnap hajnali 5-kor, reggel 6-ra jönni kellett, és akkor egész nap menni a ilyen helyszínes bűncselekmények helyszínére, hétfőn meg ugyanúgy beállni a heti munkarendbe. Tehát el kellett döntenem, hogy vagy az egészség rovására, vagy munkahely hátrányára, tehát valamit engedni kell. Azért kicsit megmaradt a zene, mert itt is vannak kollégák. Csináltunk egy kis helyi zenekart, hárman. Ez nem egy rendszeres fellépésre adott lehetőséget, de helyi nyugdíjas találkozók, nyugdíjas búcsúztatók, nőnapok, tehát ilyenkor összeállunk a mai napig, és akkor pár számmal kedveskedünk, meg megpróbáljuk emlékezetessé tenni. Akkor még ezen felül fanfároztam még itt Tamásiban, az úttörőházban. Úgy fanfároztam, hogy itt begyakoroltattak minket is a Nagykónyi általános iskolában, amikor volt bármilyen ünnepség, ugye úttörő csapat, akkor én voltam az egyik fanfáros, akinek felhívója lett, meg pasolót kellett elfújni. A sóstói táborokkal, pont a paksiakkal voltunk ugye szomszédságban, volt meg volt, amikor az ébresztőt nekem kellett fújni, meg a takarolót, hát az nem volt egy nagy élmény. És akkor jött ez a, most hétvégén lesz egy éve, hogy ezt elkezdtem. Hát igaz az a mondás, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, mert tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is tehát hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, ministráltam rengeteg éven keresztül, és Koppányszánton tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, Szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segítkezzek, hát a füstölőt kellett vinnem ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne aludjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, és akkor a hívek, ugye összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak annyiféle hangnemben meg szólamban, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a Szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat. És hogy ilyen jelesebb alkalom, akkor vállalom azt, hogy ne csendes mise legyen. És akkor Koppányszánton volt egy-két ilyen alkalmam, és tavaly szeptember közepén Tamásiból felkerestek. Itt is már nagyon régóta nem volt kántor. Hát ez olyan nagyobb falatnak tűnt, mert azért ilyen liturgikus darabokban én még sosem utaztam korábban, meg én nekem ilyen kántor képzőm sincs. Ugye billentyűs múltam volt így a régi zenélésből. És akkor elkezdtem gyűjtögetni, tehát az orgona kicsit más, és akkor gyakorolgatni. Ugye azt tudni kell, hogy itt nem mindegy, hogy mit zenész, vannak a kötelező betét darabok, amit szinte minden szentmisén el kell játszani, meg énekelni, de itt az évente ismétlődő liturgikus évhez megvannak az alkalmak, és hogy oda mi passzol. És akkor most vasárnap volt meg a 71. ilyen szentmisés kántorkodásom, mert Tamásin kívül még Pürgeden, Páriban, meg Regőjben is, mint említettem, Koppányszánton néha-néha ilyen nagyobb ünnepkor még elmegyek, és akkor ott játszom.
1: Óriási ez a történet. És hát ugye Kisváros Tamási, szóval gondolom, hogy mindenki tudja, hogy rendőr is vagy, és kántor is vagy. Mivel találnak meg többször az emberek azzal, hogy milyen szépen énekeltél, vagy orgonáltál a misén, vagy valami rendőri intézkedés, vagy rendőri, nem is tudom, pozícióthoz kapcsolódó kérdéssel?
2: Ja, hát ott nagyon ritkán hozzuk össze ezzel a szakmával a dolgot, mert azért ezt tiszteletben tartva. Tehát én vasárnaponként járok oda, tehát én ilyen, hogy temetést, meg ami hétközben van, azt nem tudom vállalni.
1: Aha.
2: Ugye a nagyobb ünnepekkor van, amikor egy nap négy is van, tehát mikor egy húsvét, karácsony, tehát mikor hármas ünnep az egyházban, akkor azért sok az átlagoshoz képest. Az motivál, hogy tehát nagyon jól fogadtak, tehát gondoltam, hogy a semminél jobb ez is, amit én tudok nyújtani. És akkor mindig kaptam ott a végén a dicséreteket, hogy hú, ezt még nem hallottuk, milyen jó, hogy több új verszakot is beraktam, látják, hogy fejlődés van, és akkor ez úgy szinten tart. Aha. Tehát sokat kell utána járni, meg van úgy, hogy beesek, előtte alig tudom elgyakorolni az új darabot, mert éppen olyan rendőri feladatom volt előtte éjszaka, ez a ritka mondjuk. Aztán most egy éve ténykedek ebben a körben is.
1: Na, hát ez szuper. Szerintem jól járhattak veled. És ha már szolgálat, akkor egy harmadik területen is szolgálod az embereket a rendőri munka és a kántorkodáson kívül, ugyanis a rendszeres véradó vagy, azt olvastam, és már túl vagy talán a 90. véradáson is. Abban mi motivál, hogy rendszeresen még így is segítsd az embereket?
2: Hát ezt 18 éves koromban kezdtem, tehát édesapám volt rendszeres véradó, tehát az úgy jött, természetesnek tűnt. És akkor kerültem el ugye Budapestre, a katonai főiskolára, és ott szembe találtunk minket ezzel a rendszeres véradással, mert a Sote szomszédságában voltunk, mi az Üllői úton, átjártak, jó, ott még az is motivált, hogy adtak érte jutalomszabadságot, tehát ugye ez megszűnt a főiskola után, akkor pedig itt a nagykori művelési házban ott zajlottak le véradások, és ez úgy természetessé vált. Tehát nekem is van az ismeretségi körömben, amikor irányított véradással kellett nagyon gyorsan, úgymond nagyon sok vért összeszedni, tehát ez, aki ilyenbe tud segíteni, az nem csak egy üres szlogen, hogy aki vértől az életet is ad, mert általában ugye a kórházakba kijuttatják a véreket, és akkor ez a mai napig megkapom az SMS-t, hogy na ma akkor egy kiszállítottuk, na köszönjük, ma egy betegnél felhasználták, tehát ilyenkor ez kicsit megbizsergeti az embernek a szívét.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál így a reggel folyamán, és hát akkor további sok sikert kívánok mind a rendőri, mind a kántori hivatásodhoz, és hát bízom benne, hogy majd még fogunk beszélgetni, mert például ez a tárgyalós dolog, amit itt a robbantások kapcsán meséltél, ez szerintem egy nagyon érdekes téma, addig pedig további szép napot kívánunk neked.
2: Köszönöm én is az interjút, és neked is, és a hallgatóknak is szép napot.
1: Izsák László rendőr alezredessel, a Tamási rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetőjével beszélgettem, aki amellett, hogy rendőr, még kántorkodik is, most pedig zenével folytatjuk.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Pax FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával, írja az MTI. Burnham elődje, Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta. Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű egyes blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonyságű aktivitással indul. A vállalkozók kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetők, tetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor Kalap Jakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz ének együttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi Klub és a Debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű Paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a Paksi Klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Grupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikosz elleni konferencia liga selejtező mérkőzésen.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 11 perc van, és a Celőke IAS Sport Egyesület versenyzőit, illetve vezetőjét ígértem nektek a stúdióba, és meg is érkeztek. Itt van velem Makai Róbert, az Egyesület vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Illetve ifja Bóka László, szia!
3: Szia, üdvözöllek!
1: És Hán Árpád Árpi is. Szia.
3: Jó reggelt!
1: Na, hát jó reggelt, srácok! Ugye Európa-bajnokságon vettetek részt, és nem csak, vagy van, aki nem csak versenyzőként, hanem szervezőként, pályaépítőként is, úgyhogy erről lesz most szó, mert hogy nagyon szép eredményekkel érkeztetek. Először kérlek, mondjátok el, Árpi és Laci, hogy milyen eredményekkel büszkélkedhettek. Kezdjük mondjuk Laci veled.
3: Sikerült egyéni aranyérmet szerezni, illetve csapatban is sikerült elhozni az aranyérmet.
1: A csapatban az mit jelent? Árpival voltatok egy csapatban, vagy valahogy máshogy voltatok csapatban?
3: Nem, ugye egyéni szerveződés van itt a csapatokon belül, és két IAS társammal voltam még, és akkor így voltunk hárman lényegében.
1: Aha, értem. Árpi, te?
4: Hát én veterán kategóriában lettem ezüstérmes, csapatba nem indultam, nem szerveztük meg, úgyhogy az idén az kimaradt. Nekem ez volt az első versenyem, és nem is ebbe a kategóriába, ebbe az AFI-be, nem is nagyon tudtam, hogy most éppen ez hogy működik a csapat, én az egyénire figyeltem inkább.
1: Gratulálok mindkettőtöknek, nagyon szép eredmények. Robi, egy kicsit kérlek, hozz képbe minket, milyen kategóriák vannak egy ilyen Európa-bajnokságon?
2: Hát a kategóriákat úgy kell elképzelni, hogy először is az IFI egy elég különleges versenyrendszer így az IAS-aton belül, ugyanis itt ugyanúgy színes karóktól kell lőni egyébként, mint a többi versenyrendszerbe, de itt nem az így kategóriákra teszik a hangsúlyt, hanem a korosztályokra. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy maximum táv, ez, ami egyébként 55 méter a jelbe a versenyrendszerbe, és ez sárga karó jelöli. Igazából minden így kategória ettől a karótól lő, beleértve az irányzékos csigástól, a pusztai, illetve hát a tradicionális íjakig. A felnőtt, a fiatal felnőtt, a szenior, illetve van egy veterán korosztály, ami már akár 65 pluszos embereket jelöli, tehát igazából itt a korosztályokra van a hangsúly, illetve ezen kívül van egy úgynevezett junior korosztály, meg egy CAB, ugye ezek a gyerekek, és ebbe ki is merült. Tehát itt ebben ennek a versenyrendszernek pontosan az a mondjuk úgy nehéz,

0: De tehát 55 plusz, ugye, vagy 50?
1: Hát igen, plusz, és van egy 65 pluszos is, tehát ez ugye a veterán és a szenior, és nyilvánvalóan nem lehet felvenni egy versenyt, egy 25 éves ne vegye fel egy versenyt, egy 65 évesen, mert ez nem lenne.
2: De miért egyébként? Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy ez egy bizonyos kor fölött már teljesen ugyanaz, vagy azért nem? Vagy nektek már lenne a kezetek?
0: 6 órát megyünk terepen.
2: Ja, értem.
0: És azért egy fiatal sokkal könnyebben megküzd a igen nehéz tereppel, ami aha, itt volt egyébként, amit a Robiék építettek. Hát nem üdvözöltük őket minden nap nagy mosolya.
2: Ja, értem. Na, mindjárt erre is kitérünk, de előtte még, fiúk, légy szíves, mondjátok el, hogy ki hogy kezdte az íjászkodást. Ugye, Árpi, te focisztál korábban, úgyhogy neked van sportolói múltad. Egy kicsit, hogyan kerültél az íjászat felé?
0: Hát én a futball után még utána golfozni kezdtem, az is 20-25 év, és oktatok is mai napig, és én elkezdtem vadászni egyik barátommal, ő, aki íjjal is vadászott, és mondta, hogy hát próbáljam ki. És amikor levizsgáztam, akkor azt mondta, hogy nem úgy van ám, hogy kimegyünk az erdőbe, és akkor lövöldözünk csak, hanem szituációs versenyekre menjek el. Aha. Ez négy éve volt, és hát én elég későn kezdtem, tehát már bőven veterán, tehát 55 év fölött kezdtem. De úgy, mivel a sportok mennek, meg a koncentráció jó volt, úgyhogy könnyen utolértem a korosztályomat.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy akkor te szereted ezeket a koncentrációs sportokat, mert azért a golf is elég nagy koncentrációt igényel. Laci, te?
3: Nekem kicsit hosszabb a története ennek, mert 2004-ben járunk talán egy falunap volt, és
2: óvodás voltál?
3: Hát majdnem. 12 éves koromban. És képzeljétek el, hogy mindig hordtuk a kutyákat kutyaiskolába, és elmentünk egy kutya bemutatóra, mert meghívtak bennünket, és ott voltak az íjászok, mint szintén kiállítók vagy bemutatók, és ott ki lehetett próbálni. És ott kipróbáltuk édesapámmal az íjászatot, és ott mondjuk úgy, hogy megfertőződtünk, és akkor kezdtünk el gondolkodni. Először nekem volt íjam, annyi, hogy édesapámnál többet volt, mint nálam annak idején, úgyhogy neki is kellett gyorsan szerezni egyet, hogy én is odaférjek. Úgyhogy így indult 2004-ben.
2: 2004-ben, akkor 22 év gyakorlat már benne van a kezedben. Mondjuk akkor nem csodálkozok annyira a két aranyérmen, ugye itt az egyéniben is, a csapatban is sikerült ezt megszerezned az EB-n. Jó, nézzük akkor a pályaépítést, mert ezt a fiúk említették, és hát engem az érdekelne ennek kapcsán, hogy egyrészt mi alapján kerül bevonásra bárki is az országból, mert gondolom nem ti vagytok az egyetlen egyesület Magyarországról, aki részt vett ezen az Európa-bajnokságon, és a szervezők ilyenkor felkérnek, van egy rotációs rendszer, hogy ki mikor segít be, vagy hogy van ez?
1: Ez úgy működik, ugye, hogy minden ilyen nagy felkérést megelőz azért egy idézőjelben egy vizsga. Tehát azt jelenti, hogy az egyesületünk 2007-ben alakult, és a tradicionális és hagyományőrző íjászatról átavanzsáltunk a sportíjászat fele, és mint ilyen, mint sportág megalakult ugye maga az egyesület, és mint tagegyesület beléptünk a Magyar Íjász Szövetség égisze alá. És a versenyzők ugye onnantól számítva indulnak ezeken a versenyeken, és hát kedvet kaptunk mi is, mi lenne, hogyha megméretnénk magunkat mi is, mint versenyrendezők. És hát nyilván az elején nagy izgalommal, nagy odafigyeléssel, hibákkal, tehát megrendeztük az első, mondjuk úgy, hogy szabadidős versenyeket, és egyre jobban sikerültek ezek a versenyek, egyre bátrabbak lettünk, és hát belevágtunk úgynevezett Grand Prix, illetve országos bajnoki versenyekbe. Ezek a Grand Prix-ot úgy kell elképzelni, hogy ezek kétnapos versenyek, ezeken a versenyeken dől el tulajdonképpen az akkori válogatott utazó keret. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a java az íjászoknak, krémia az mindig itt volt ezeken az egyesületeken, és ezzel párhuzamosan a Magyar Íjász Szövetségnek ugye elég magas elvárásai voltak a rendezéssel kapcsolatban. Azért tudni kell, hogy mi próbálunk a legjobb tudásunk szerint dolgozni, mindenre odafigyelünk, hogy ez nagyon szertágazó dolog, mert ugye ide jön több száz ember, akár 200 ember is egy ilyen kétnapos versenyre, azt ugye etetni, itatni kell, elszállásolni, magát a pályát felépíteni, egy szigorú szabályrendszer szerint, amit ugye bírók is ellenőriznek, illetve maga a szövetségnek a képviselői, és ugye az évek során kialakult az, hogy sok

0: itt a sok gépi rendezés után felkértek minket a szövetség, hogy építsünk egy pár pályát ezen a Európa-bajnokságon. Azért azt tudni, hogy ezt megelőztem már egy gödöllő, illetve egy soproni VB, illetve EB, ahol már bizonyítottuk, hogy szakmailag megfelelünk ezeknek a kihívásoknak, és azt gondolom, hogy belenyúltunk a mély vízbe, mert a többi egyesület összesen 7-7-es darab pálya lett felépítve. Azért azt tudni kell erről a versenyről, hogy ezek közel 1400 induló volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy volumenű verseny. Szilvásváradról nyilván tudni kell, hogy a terepviszonyok azért az megkérdezi, hogy mit reggeliztél, hogy az Árpi is mondja. Ez a pályaépítésnél is fokozottan érvényes, mert amíg az IASZ egy nap a saját kis íjával végigbaktat a pályán szép lassan a saját tempójába, addig a pályaépítő az pedig egy 60 kilós céllal ballag pont a hőkupola ideje alatt, és három pályát vállaltunk be, a többiek csak egyet. Nagyon kemény volt. Tehát megmondom őszintén, össze szoktunk mi jönni a verseny rendezését, a versenynapok után egy-egy ilyen fröccsre, így a barátokkal, így a, pont a Laciékkal, meg van egy kis magunk, hát erre nem volt energiánk. Tehát örültünk, hogy leültünk, és ahhoz aludtunk, de tényleg. Úgyhogy nagyon kemény volt, viszont azt gondolom, hogy az egyesület megint csillagos ötöstre vizsgázott. Ezt visszaigazolták a külföldi versenyzők is, a hazai versenyzők is, és a szövetség is, úgyhogy nagyon sok munka volt, de azt gondolom, hogy megérte, mert az eredményhirdetés előtt, egy bankett előtt szokott lenni egy ilyen staff bevonulás, és ott szó szerint kell érteni, 3 percig vastaps.
1: Na.
0: És azért, mikor több száz ember ezt megköszöni, azért az a hátborzongató tud lenni, és ez megérte.
1: Hát ez mindenképpen gratulálok nektek. Egyébként igen, nem említettem itt a beköszönésnél, hogy június 29-e és július 5-e között volt ez az Európa-bajnokság Szilvásváradon, úgyhogy pont a legnagyobb melegben, tényleg valóban. Viszont akkor RP és Laci, kérlek benneteket, hogy azért mondjatok el egy-egy ilyen példát arra, hogy mi volt az a pillanat, amikor így nem annyira örültetek a pályának, amit magatok előtt láttatok.
2: Hát 10 órakor indultunk el, és hát délben, amikor kikerültünk egy olyan területre, ahol igazából 7 ágról süt a nap, és még meg se tudunk állni, mert olyan lejtős terepen vagyunk, és borul föl a táska, csúszik minden, kiesik a kezedből az íj, tehát úgy nekiállni, jól lőni, és mondjuk 50 méterre van egy farkas imitált gumiállat, és annak a 10 centis kis körét el kell, vagy 6 centis kis körét el kell találni 50 méterről, az nem egy könnyű dolog.
1: Megerősíted, Laci?
3: Abszolút, ugye összetett mindig egy pálya, és én azt látom, hogy mindenkinek, illetve a pályaépítőkről beszélek, mindenkinek egy picit más a stílusa. És a verseny során én azt gondolom, egy versenyzőnek rá is kell valahol hangolódni, hogy mit akar elérni a pályaépítő, mert valamit biztos el akar érni. Vagy azt akarja elérni, hogy én távolabbinak lássak egy célt mondjuk, mint ami, és hogyha mondjuk egyébként én ezt elnézem, akkor mondjuk, és távolabb volt, akkor lövök egy alacsony lövést, vagy hogyha mondjuk azt akarja láttatni, hogy közelebb van a cél, mint egyébként, akkor meg lövök egy magasat. Tehát, hogy erre rá kell hangolódni, és akkor ehhez jön még az hozzá, hogy van egy terep, ami jelen pillanatban, vagy ellenállás szerint ott Szilvásváradon egy rendkívül nehéz terep volt, mert nem lehetett megállni. Aha. Tehát, hogy amikor kibillen az ember az egyensúlyából, és közben ki kell húznia egy nagyjából 5 kilós íjat, tartani, másik kézzel húzni, és ezt pontosan megtartani a célon, és megcélozni, tehát ez azért egy embert próbáló feladat.
1: Abszolút, abszolút. Akkor beszéljünk még egy kicsit arról, hogy hogyan készültetek, mennyit edzettetek a versenyre, és majd Árpi a világcsúcsodról is mindenképpen kérdezni foglak, de akkor kezdjük még egy picit, maradjunk Laci nálad, hogy te hogyan készültél?
3: Ugye a verseny felkészülés az egy megint csak egy nehézkes dolog abból a szempontból, hogy ugye munka mellett végezzük ezt a sportot, és ugye beszorítani az edzéseket a mindennapokba az is egy kihívást jelentő tevékenység a mindennapokban, és emellett én mondjuk úgy saját magamnak raktam össze egy olyan edzésprogramot, amit végig kell csinálni egy verseny felkészülési időszakban ahhoz, hogy jó legyen, illetve ki van már kísérletezve a saját életembe, hogy nekem mi a jó, és akkor lényegében próbálom a formát úgy időzíteni, hogy amire kell, addigra csapódjon le a jó eredmény.
1: Uh-huh, értem. Te milyen érzésekkel tértél haza az Európa-bajnokságról?
3: Azt tudni kell rólam, hogy alapvetően én nagyon nyugodt vagyok, vagy ritkán szoktam kilengeni így érzelmileg, vagy bármely irányba. És én azt éreztem, hogy valaha volt, vagy amióta visszatértem, mert nekem volt egy rövid kitérőm itt a karrierépítés kapcsán, egy 6 évet kihagytam, a Covid idején tértem vissza, és azt gondolom, hogy amióta visszatértem, most érzem azt, hogy a valaha volt legjobb formámban vagyok, és hogy ezt folyamatában tudom hozni, vagy le tudom hozni versenyről versenyre, és tudom azt, hogy mondjuk mi múlik egy teljesítmény, és ez magabiztossággal tölt el, és megerősít a jövőre nézve.
1: Na, hát akkor most itt tartunk egy kis szünetet, jó? Tőled, Laci, akkor elbúcsúzunk, mert mindjárt 8:30, és te azt mondtad, hogy neked el kell majd menned, és akkor Árpi, veled fogjuk folytatni, hogy te hogyan készültél, és a világ csúccsal persze.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 33 perckor folytatjuk tovább az élesztőt, és még mindig a Cellőke IA Sport Egyesület vezetőjével, Makai Róberttel, illetve most már csak Hán Árpáddal, ezüstérmes és világcsúcsot beállító versenyzőjével beszélgetünk, mert hogy ifja Bóka Lászlótól most el kellett köszönnünk, neki sajnos el kellett mennie. Viszont akkor folytassuk onnan, ahol zártuk, hogy Árpi, te hogyan készültél a megmérettetés az Európa bajnokságra, amit ugye Szilvásváradon rendeztek meg június végén, július elején, és itt szerezted ezt az ezüstérmet és a világcsúcsot is.
2: Hát igen, ez körülbelül 50 évvel ezelőtt kezdődött ez a készülés, mert én azóta edzek nap, mint nap. Tehát az edzés és a felkészülés az folyamatos. Tehát a futballban is kimaxoltam az edzéseket, a golfban is nap, mint nap több órát, és tulajdonképpen az íjászatban nincs olyan nap ma, hogy ne lőnék a munka mellett. És ez a napi lövésszám, ez ilyen 2-300 körül van, amit a többiek úgy kételkedve néznek, de azt tudjuk, hogy egy csigás íjat kihúzni az 60 font, annyi, mint hogyha a földről egy 27 kiló súlyt fölemelnél egyszer.
1: Aha.
2: És ezt kell 200-300-szor
1: az
2: egy
1: durva.
2: Nap. Az 5 kilós az íj, úgyhogy nagyon nagy fizikai felkészülést is igényel, tehát mellette azért kell egy kicsit konditerembe járni, kell biciklizni, futni, hát én már futni nem tudok a térdeim miatt, kikoptam, de hát mindent megteszek azért, hogy fitten maradjak.
1: De hol tudtok edzeni, itt a lőtéren, vagy hol edzetek, Robi?
3: Hát sajnos most a lőterünk ugye már egy pár éve rottyon van, mondjuk úgy, ígéretet kaptunk arra vonatkozó, hogy amit tudnak, majd megtesznek ugye a hivatalban, ugye messzi polgármesteri hivatalnak a tulajdonában van ez az épület, a maga terület, meg az épület. Jó lenne, hogy ez ügybe is lépni, de voltak olyan kedvesek az ASE evezősei, hogy ott a vízisporttelepen biztosítanak nekünk két, mondjuk úgy a fák között két csíkot, ahol mi tudunk hát lőni, és nyilván ez nem lehet végleges megoldás, de ideiglenesen megfelel, illetve kaptunk még lehetőséget a régi judóterembe télen a felkészülésre, ott a buszfordulónál mi volt. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség, és örülünk, hogy ott lehetünk, mert télen legalább annyira fontos ezek az edzések, mint ilyenkor, mert télen is vannak egyébként versenyek, illetve hát a tavaszi és a következő évi megalapozás, ugye az akkor kezdődik. Tehát az, ha nem lenne, akkor lennénk nagyon nagy bajba.
1: És mit kellene pontosan, mire lenne szükség egyébként a lőtérnél? Milyen felújítás, beruházás, nem is tudom.
3: Hát ugye ez onnan indult, hogy voltak ezek a nagy esőzések, és ez egy katlamba van, egy kis völgybe, és fölülről ez a hatalmas mennyiségű csapaték egy ilyen vízgyűjtő részen összegyűjt, és egyszerre öntötte el ott a környéket, és a vízzel vezető árkok tele is voltak, meg nem is nagyon bírták ezt, és ott egy régi MHS lőtérő van szó, az ottani épületnek a falát be is döntötte, nem kis kárt okozva, és tulajdonképpen teljesen lenullázta azt a helyet. Ilyen 70 centi magasan állt egyébként belül az épületen belül is a víz, és félő egyébként az, hogyha megismétlődik ez a nagy esőzés, bár mondjuk most asszály van, de hát ez soha nem tudni, akkor ez tovább megy, egész a hatosig lemehet onnantól, tehát nincs akadálya, és teljesen ellehetetlenítette ott az edzést.
1: Tehát gyakorlatilag, ha jól értem, akkor a maga az épület is statikailag veszélyes igazából, tehát nem is lehet bemenni.
3: Igen, szó szerint. Aha, igen, szó szerint. Ott az lenne a legjobb megoldás, nyilván itt anyagi probléma az elsődleges, hogy ott egy új alapokra, egy könnyű szerkezetes épületről beszélhetünk, egy lemeztetővel, tehát egy könnyű dolgot, amit télen, mit tudom én, lehet benne egy max 15 fokot csinálni, vagy legalább egy 15 fokot csinálni, az már nekünk teljesen jó lenne, és kiszolgálna minket. Hajlandóság a polgármester asszony felül is volt, kint is volt az építészekkel, tehát én azt gondolom, én pozitívan állok ehhez, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a kimenetele.
1: És akkor Árpi, te minden nap kimész most a csónakházhoz? És
2: nem,
1: ott.
2: Én Telkiben lakom.
1: Ja, te Telkiben.
2: Én csak Pakson születtem.
1: Ja, értem.
2: Én Pusztaencsére születtem, Pakson születtem, és én így kerültem vissza Paksra, hogy sok mindenkit ismerek, és hát nekem tulajdonképpen ez a szülővárosom. Értem. És Telkiben van egy, a kertünk végében egy ilyen elhagyatott rész, ahol magántulajdon is megengedte a tulajdonos, hogy ott kiépítsek magamnak egy kis erdő részben a pályámat, úgyhogy 60 méter tudok lőni, kimegyek, bemegyek, kávézok, visszamegyek.
1: Hát ez tök jó.
2: Tökéletes.
1: Akkor most a világcsúcs. Milyen világcsúcsot állítottál?
2: Annyit kell tudni, hogy 3 különböző nap van. Pontszám az ugyanaz. 560-at lehet elérni. Az első napi 560-at azt már elég sokan elérték. Én is most azt is meglőttem. Azt csak be tudjuk állítani. És a második napi 560 az egy kétlövéses közelítős táv, ahol 2011-ben lőtték meg az 560 helyett 529-et, amit most 540-re módosítottam, úgyhogy remélhetőleg fönnmarad egy darabig, és a harmadik napot pedig a idősebb Bóka László, a Laci édesapja tartja még a mai napig. Ő is a mi kategóriánkban van, és hát reméljük még elég sokáig őt is magunk között láthatjuk a versenyeken.
1: Na hát szuper, gratulálok ehhez, és hát mi is akkor reméljük, hogy ez így lesz. Robi, kérlek foglald azért össze, hányan voltatok a Celőkei Sport Egyesület részéről a Szilvásváradi Európa bajnokságon, és milyen eredmények születtek így?
3: Ugye különveszem akkor ugye a pályaépítőket, illetve a versenyzőket, a melózni 6-an mentünk, versenyzők, ugye az Árpi, a Laci, Gondány Gyuri és az idősebb Bóka László, az Arcika édesapja versenyzett. Úgyhogy viszont azt gondolom, hogy mindenki gyönyörű eredményeket ért el. Úgyhogy az hát most mondom, hogy kicsit ilyen szerénytelenségnek tűnik, de nem az. Én, mert nekem már van valamennyi, nem elvárásnak mondanám, azt inkább reménykedésnek, hogy a egyesületünknek a versenyző ilyen eredményeket érnek el, mert ismerem a képességeiket, ismerem nagyjából az országos, illetve az európai 3D-jászatnak a magját, és én már évek óta a magyarok amúgy is a top 1-2-ben mindig ott vannak, de ezen belül is én azt gondolom, hogy a paksiak mindig is a csúcson szoktak érvényesülni, de dobogom mindenképpen, úgyhogy majdnem azt mondom, hogy el is várom, hogy ilyen egyesületi eredmények szülessenek. Nyilván ez kicsit erős ez az elvárás, mert mindig azt szoktam mondani, hogy igazából, hogy nincs ilyen elvárás, mindenki maga tudja, hogy éppen hogy készült föl, de én azt gondolom, hogy maguk fele is van egy ilyen elképzelés, hogy ők dobogon szeretnének. Meg azért megy az ember oda, lássuk be azért. Hát, senki nem ötödik akar lenni.
1: Igen, ez így van. Árpi, mennyire volt a nemzetközi mezőny erős?
2: Mi 30-an voltunk a kategóriánkban. Én nem nagyon ismertem senkit, ők sem engem, ezért azért voltak kikerekedett szemek, amikor úgy első naptól kezdve ott voltam az élmezőnyben. Szerintelenség nélkül azért mondhatom, hogy én simán kiengedtem az első helyet a kezemből, mert egy 45 méteres célt 35 méterre tekertem, tehát állítottam az irányzékot. Ez azt jelenti, hogy 25 centivel az állat alá beesett a vessző, tehát az nagyon 10 méter itt ennyit számít. Tehát tulajdonképpen egy figyelmetlenség. De hát ez pontosan a sporthoz tartozik, hogy a beállítást azt le kell csekkolni, újra meg kell nézni, és egy picit a sok edzés, meg a felkészülés miatt ez a második hely egy picit így keserédes, de az előbb az edzésről beszéltünk, nekem van egy szlogenem, hogy az érmeidet edzésen szerzed meg, és azt a versenyen adják át. Ez a pólómra rá van tetoválva, rá van nyomtatva, és ez azért van, mert a fiataloknak azért próbálok példát mutatni, vagy egy irányt mutatni, ez mindegyik sportban így volt eddig.
1: Abszolút, abszolút, ezzel tök egyetértek. Robi, még beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyébként ugyan blokk milyen év van mögöttetek, és utána mik válnak még rátok?
3: Hát igen, ebben az évben is belecsaptunk a lecsóba, mondjuk úgy. Minden évben meg szoktuk tervezni az év elején a versenyrendezéseket. Az idei évben rendeztünk egy 3D évadnyitót, és azt is IFA rendszerben rendeztük. Pontosan egy, mondjuk úgy, hogy felkészülés biztosítva a magyar versenyzőknek, ugye a szilvásváradi EB-re, illetve egy másik szakákba, terepszakákba egy Grand Prix sorozat első fordulját, ez egy kétnapos verseny volt, amit bevállaltunk. Több nem, nagyon sem energiába, sem időben nem is nagyon fért bele, ugye, mert itt az országos versenynaptárt kell figyelembe vennünk, meg hát ugye az egyesületnek a tagjai sem mindig érnek rá, meg egyetem összeegyeztetni, mert egy ilyen versenynek a megrendezéséhez azért nem kevés ember kell. És még az idén talán lesz egy versenyünk ősszel, hogyha lesz egy kis időnk, nincsen konkrétan betervezve, de egy szabadidős versenyt előfordulhat, hogy rendezünk. A jövő tekintve inkább a versenyzőknek, de pedig azért azt tudni kell, hogy van egy másik nemzetközi szabályrendszer, az IO, az International Archery Association. Ugye ez egy tulajdonképpen egy ugyanúgy 3D-s állatokra zajló verseny, de más lőtávolságok, más rendszer, és itt egy világbajnokságot fognak rendezni augusztus végén és szeptember elején, szintén Szilvásváradon, már másik pályákon, vagy más környezetben, és itt is fognak ugye cellők és versenyzők indulni. Azt hiszem az Árpi is megméretti magát.
2: Címvédő vagyok.
3: Címvédő, ráadásul igen, címvédőként, úgyhogy ő a jövőre tekintve még őket ezt várjuk, ezeket az eredményeket. Úgyhogy nagy kíváncsiság állunk elébe, hogy mit fognak produkálni a versenyzőink.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Még egyszer gratulálok az egyesületednek is, meg hát természetesen a versenyzőknek is, akik ilyen szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Köszi, hogy eljöttetek, köszönjük és akkor szépen. További szép napot, és sok sikert kívánunk akkor az augusztusi VB-re is.
2: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
1: Hán Árpáddal és Makkai Róberttel, a Cellőke IA Sport Egyesület versenyzőjével, illetve elnökével beszélgettem. Most pedig elkezdünk hangolódni a csütörtöki Best of órámra, mert hogy ezúttal a legvadabb kedvenceimet fogom hozni, úgyhogy a Bon Jovitól a One Wild Night-tal folytatjuk most az élesztőt, és hamarosan majd Robi hozza nektek a híreket.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Polgár Judit sakkozó jelölését javasolta a köztársasági elnöki posztra Magyar Péter miniszterelnök, azonban ő nem vállalta a felkérést, írja az MTI. Hétfőn délután Polgár Judit azt írt a Facebook oldalán, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte. Polgár Judit úgy fogalmazott, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter hétfőn este Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceninél Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Hogy nyomatékosítsa, vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspékelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
2: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceniné Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
3: Kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra, bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
2: A paksi rendőrkapitányság munkatársai ezúttal nem egy embertársukat, hanem egy védett madarat mentettek meg járőrözés közben, adta hírül a rendőrség. Vasárnap kora délután nem mindennapi feladat alkalmával Sárközi Bence Dominik rendőrőrmesternek és Dömötör István rendőrzászlósnak, a paksi rendőrkapitányság egyenruhásainak. Szolgálatuk során Dunaszentgyörgy lakott területén kívül egy sérült ragadozó madárra lettek figyelmesek, amely kétségbe esetten próbált elrepülni, de sérülése miatt erre már nem volt képes. A rendőrök azonnal a madár segítségére siettek, miután meggyőződtek róla, hogy az állat egyik szárnya megsérült, óvatosan befogták, hogy ne essen még nagyobb baja. ezután biztonságosan elhelyezték a szolgálati gépkocsiban, ahol nyugodt körülmények között várhatta a segítséget. A rendőrök telefonon felvették a kapcsolatot Hága Krisztiánnal, a Regulus védett vad és madármentő alapítvány munkatársával. A sérült egerészölyvöt átadták neki, így a madár rövid időn belül megkaphatta a szükséges szakszerű ellátást, amely remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy idővel ismét visszatérhessen természetes élőhelyére. Az egerészölyv Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 25 000 forint.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 6-ból szól, még most is hallhatjátok egy picit a Walking on the Milky Way-t az OMD zenekartól, és egyébként 9 óra 8 perc van, folytatódik az élesztő. Méghozzá most egy közérdekű információt osztok meg veletek mindenek előtt, mert hogy a Tolna Vármegyei Rendőrség közzétett egy posztot a Facebook oldalán, miszerint forgalmi rend változás lép majd életbe július 23-án a Paksi FC Panathinaikos Európa Konferencia Liga labdarúgó mérkőzés miatt ott a környéken. A Paksfehérvári út, Kinizsi utca, Sport utca, Toldi utca, illetve az ahhoz közeli lakókörnyezetben ezek az érintett utcák, és ezt megtekinthetitek a rendőrkapitányság, illetve a rendőr főkapitányságnak az oldalán, tehát Tolna Vármegyei Rendőrség a részleteket. Egyébként azt írják, hogy a Fehérvári út, Toldi utca, Mező utca, Fehérvári út, Sport utca, Mező utca és a Fehérvári út, Kinizsi út, Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendégpark parkolójától a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre, és arra kérik az egyenruhások a lakosságot, hogy a járműveikkel a saját érdekükben ne parkoljanak a jelzett területen. A megjelölt utcákban lakók gépjárműveket lehetőség szerint az udvarban tárolják, vagy az említett útszakaszon kívül. No, hát ennyi közérdekű információ után pedig megérkezett fitten, frissen, kipihenten Takács Nagy Vivi ide a stúdióba. Hello, Vivi!
1: Hello, jó reggelt! A frissen, kipihenten az egy más fogalom.
0: Túlzás?
1: Nem, figyelj, azt gondolom, hogy ez a nyaralás már olyan volt, hogy ténylegesen nyaralásnak éltem meg. Szóval, hogy így a barátnőmmel tudtunk napozni, meg tényleg olyan, ilyen, néha egymásra néztünk, és akkor így, hogy hol vannak a gyerekek, tudod?
0: Meg vannak még.
1: A hangjukat hallottuk, azzal nem volt baj, meg benn voltak főleg a medencében, mi akkor ott kint fetrengtünk a parton, mint két kis delfin, de hogy tényleg azt gondolom, hogy ez már tényleg az volt itt a 4 éves fiúkkal, a Noális mindjárt 4 éves 2 hét múlva, annyira elvoltak, és eljátszottak, és tudod, hogy így nem neked kellett úgymond szórakoztatnod, hanem bementek, vittünk rengeteg játékot, matricát, de tényleg úgy elvoltak, de hát főleg ugye a medencébe voltak-e. Mindig úgy csináltuk, hogy délelőtt lementünk a tengerpartra, kinéztünk egy helyet, hogy hova menjünk, mert mindig máshova mentünk, és akkor a délutáni alvás után, mert ugye ők még alszanak, és akkor a délutáni alvás után pedig ugye medencés házat, vagy hát igen, egy házat béreltünk, de pontosan ezért, mert tudtuk, hogy volt már olyan, hogy ugye a Noa nem annyira kedvelte a tengert, de hát most ezzel hál' Isten teljesen megcáfoltuk ezt az egészet, mert tényleg nagyon imádta, és akkor a délután folyamán pedig ott voltunk a háznál, ott a fiúk grilleztek, mindig finom kajákat csináltak, mi pedig ott élveztük ezt a jó kis időjárás mellett, végig 30 és 35 fok volt, tényleg abban elfáradtunk, hogy így ülünk. Aha. És így izzadtunk, mint a kismalacok, de egyébként nagyon jó volt, és tényleg annak fogom fel, és egy ilyen teljesen pozitív élményként élem meg ezt az egészet, hogy hazajöttünk. Hát most az alvás, igen, most ilyen, az nem volt túl pihentető mindig, de nem baj.
0: Nem baj, hát figyelj.
1: Ezen tovább jutunk.
0: Igen, és hogy jól éreztétek magatokat, hogy kellemes, jó időtök volt, egyébként jövő héten jön vissza itt is a kánikula. Ma reggel még annyira kellemes
1: nagyon
0: idő,
1: jó idő volt.
0: Nagyon jó volt, jöttem ide 5 óra magasságában, még 18-9
1: fok. Na, de 17-18 fok, tök jó.
0: Egyébként most 22,7 fokot mutat a stúdió hőmérő.
1: Igen, és az a jó, hogy nem is lesz egyébként. A héten egy kicsit ilyen lájtosabb időjárás lesz, egy kicsi enyhülés talán, meg egy kis eső remélhetőleg, hogy lesz, nagyon kellene, de egyébként...
0: ne is mondd.
1: De tényleg érezhető sokszor, hogy így egy kis felfrissülés légyszí, tényleg.
0: Igen. Igen, és 2 milliméter eső esett édesapám elmondása szerint a valamelyik nap.
1: Volt valami ilyen nagyobb, pont amikor hazajöttünk.
0: Hát az még a port se veri el.
1: Igen, mert Horvátországban utolsó előtti este volt egy ilyen nagyobb vihar, és azért ide szerintem pont egy ilyen 2-3 nap, mert pont így volt, azt hiszem. Na mindegy, szóval jó időnk volt, itt is jó idő lesz, úgyhogy lehet még strandolni. Igen,
0: és lehet menni a Gerjeni Dunarok motoros találkozóra is, ami szintén nagyon jónak ígérkezik, de azért még mesélj egy picit arról, hogy merre jártatok, mert én láttam, mintha Pulába is elmentetek.
1: Igen, az volt az első. Uh-huh. Ott úgy volt, hogy mivel nem tudtuk délig elfoglalni a szállást, így is először az volt, hogy 4 óráig. Na most mit csinálunk 4 óráig, 2 alvó gyerekkel, meg hogy így tényleg, ugye hajnalban indulunk mindig, tehát hajnal 3-kor, így már ilyen 8-9 körül Horvátországban voltunk, mert tök jó út volt. Most Szerbián keresztül mentünk, ha jól tudom. Igen. Uh-huh. Nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy hülyeséget beszélek. Hajnalban még minden más
0: még,
1: volt.
0: Még nem voltál.
1: Nem, de nem ugye a

0: És akkor az, hogy jó, hát nem megyünk be, mert egyébként már akkor rohadt meleg volt. Úgyhogy inkább fagyiztunk, pont volt Pula mellett egy kis, vagy a Pula mellett, a Kolosseum mellett egy kis játszótér, akkor ott elidőztek, a fiúk miatt ott leültünk, mondom, ettünk egy fagyit, és akkor pont írtak barátnőmnek, hogy el lehet foglalni déltől a szállást, úgyhogy pont jó volt, bementünk a boltba, vettünk ebédnek valót, és akkor már ott ebédeltünk meg a szálláson, úgyhogy tök jó volt.
1: Na, szuper, örülök neki, hogy
0: nagyon, hát a partokat nagyon próbáltuk megválogatni, hogy legyen homokos is, meg legyen kavicsos is.
1: Melyiket szereted jobban?
0: Nem tudom. A kavicsosat azért szeretem, mert ott sokkal szebb és tisztább a víz. Tehát, hogy elmentünk Prementúrába, ez ilyen sziklásabb, hát azt látni kellett volna, ezt így le kellett volna videózni, hogy mi lejutunk azzal a két gyerekkel papucsba. Tényleg ilyen eldugott kis sziklás helyek, ami, tehát, hogy tök jól lehetett fürcsizni, na a Noellel végig kagylókat kerestünk, meg bányáztunk, meg minden, úgyhogy őt nagyon élvezte. Ő volt ott a vízben, én nem mentem be, mert számomra nagyon hideg volt ott a víz. Egyébként mindenhol máshol nagyon jó volt, tehát hogy a homokoson zseniális volt, de ott ugye annyira az a sziklás kis partszakasz volt, hogy és nagyon kevesen is tudtunk lenni ott, hál' Isten, szóval nem volt tömegnyomor még ott a délelőtt folyamán. Utána már jöttek, és az volt a durva, hogy a Prementúrába úgy lehet bemenni, hogy kell fizetni 20 eurót, hogy te bejuthass arra a helyre. És akkor ugye hát egy fél délelőtre azért 20 euró, hogy így, jó, oké, tudod, ez a, hát jó, biztos nagyon szép, tudod, és akkor elkezdtünk menni, és hát ilyen brutál kavicsos, nagy köves úton mentél, úgyhogy mondja először, hogy remélem egy durdefekttel fogunk itten megérkezni Prementúrára. Úgyhogy egy-két dolgot kinéztünk, de nem is tudtunk lejutni. Például volt egy ilyen safari bár, ami ilyen zseniálisan nézett ki, de annyira el volt dugva, és mondom, annyira ilyen nagy köves, kiálló, csücskös, nem tudom én, hogy nem kockáztattuk meg az autónak a jólétét onnantól, és akkor oda nem mentünk le. De ez gyönyörű, szép, tényleg kavicsos, kagylós kis partszakasz volt. De hát ugye most ez a Noel is, hogy ott a kavicsokkal mókult el, a homokoson pedig ugye homokoztunk, és homokvárat építettünk, és mit tudom én, meg ott is volt egyébként kajló vadászat, úgyhogy kerestük ezzel el a kajlókat. Annyira cuki volt, talált Lőrinc egy ilyen kajlót, amiben volt még ugye maga kajló. Kis lakosa volt, kijött a rák, képzeld el, annyira cuki volt. És akkor így, hát, hogy tudod, ezt mondom, mondom, no, ezt tudod, ezt nem tehetjük el, ebben még élnek, meg nem tudom, és igen, anyuka, dobjuk vissza a vízbe, hadd éljen, szegény, mondom. Igen, lehet 2 percig, mert mindjárt kivadásza, tudod, valaki abban. De hogy nekünk tiszta volt a lelki ismeretünk, hogy visszadobtuk a kagylót. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Jókat ettünk, igazából ott a parton volt, hogy ebédeltünk, ha volt lehetőségre. Például ott a homokos partnak nagyon szépen ki volt építve rengeteg étterem, meg tehát ilyen kebabos, hambi, mit tudom, ilyen lájtosabb kaják, pizza, tészta, ilyesmi. És akkor pont a Prementúráról visszafele volt az, hogy beültünk egy ilyen tök jó étterembe, és akkor ott ugye hát mindenki imádja a tenger gyümölcseit, meg minden, én meg a szagától is rosszul vagyok. Szóval, hogy így úgy, hát én voltam a szélén, hogy menjen arra fele inkább a büdi. Tényleg teljesen kész vagyok tőle, és akkor így ezzel kapcsolatban így bejártuk ott a tényleg a helyeket, meg voltunk egy délelőttön, szerdán, egy ilyen hajókiránduláson, ami átvitt bennünket egy a Safari Beach, vagy nem is tudom, mi volt a neve annak úgy konkrétan, de hogy egy ilyen tényleg, mint egy ilyen kis safari és állatkert keveréke. Nagyon-nagyon szép volt, kis vonattal vittek bennünket, gyönyörű volt ott is a partrész, lehetett egyébként fürdeni, mi nem vittünk ennyi cuccot, mert nem tudtuk, hogy caflatunk majd, tényleg a gyerek is, a bitan strandcucc, meg minden is volt nálunk, úgyhogy inkább úgy döntöttünk, hogy nem, most csak úgy élvezzük ezt

0: az egészet. Egy kis vonattal mentünk, jöttünk, elefánt volt, zebra, meg mindenféle állat, és akkor ott gyönyörködtünk bennük. Aztán ez egy ilyen délelőttnek tökéletes volt, ezen a napon nem mentünk viszont tengerre, hanem amikor visszamentünk, ugye ebéd, alvás, és akkor délután megmaradtunk a kis helyszínünkön.
1: Egyébként gyönyörű helyen voltatok, most így nézegetem itt közben a képeket, ahogy így elmesélted, és tényleg, hát szóval egyszerűen ez az Adria, ez valami csodálatos, bármelyik része.
0: És az a durva, hogy tényleg 6 óra, 6,5 óra, úgymond kocsival. Figyelj, első körben egyszer álltunk meg, reggelie 7 óra környékén megálltunk reggelizni, az már ugye Horvátországban történt. Nagyon jó volt ott, falatoztunk, ettünk, ittunk, és akkor jó, akkor innen pula. És tökéletesen Noel is tök ügyesen kibírta, nem volt semmi hiszti, nem tudom, hát hazafele, hogy mondom, hát jó, pont úgy lesz, hogy megálltunk ebédelni, van egy Meki, mindig ott szoktunk megállni, és akkor azt tudjuk, hogy legalább azt esznek biztosan a kölykök. Jó, ettünk egyet, ott még volt egy kis játék, hogy akkor ne egyből induljunk el, és akkor ugye hát a Noel ilyen fél egy-egy között szokott aludni nagyjából, ugye az oviban is, és akkor ezt próbáljuk itt is tartani. Nem aludt el, még mindig nem tudod. És akkor megy előnt, hogy másfél óra volt hazáig. Most már Noel azt mondja, vagy csukd be a szemed, vagy most már ne csukd be. Tehát, hogy tényleg vagy most még, vagy már ne. És nem, aludt el, és fönn volt végig, és tök jól bírta, este 1 perc alatt elaludt konkrétan, szerintem lehet, hogy annyi sem volt. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó kis utazás volt, de tényleg azt gondolom, hogy annyi helyre el lehet menni, úgymond a világban tényleg szebbnél szebb helyek, de azért itt van Horvátország, és én ugye mindig azt vallottam, hogy egy 4 éves gyerekkel számomra nem pihentető az, hogy tényleg hiszti hegyek között eljussunk A pontból B pontba átszállással mindennel, tehát hogyha most nyilván van egy ilyen 1-2 órás, 3 órás repülőút, de hogy én még azt gondolom, hogy ez egy pont olyan járható, hogy ki tudsz szállni a kocsiból, nem volt kényelmetlen, tudod, vagy egyszer mondta, hogy anya, zsibbad a hátam, meg ott nem tudom, és akkor tudod, egy kicsit ott jó, megmozgattuk magunkat, oké, és akkor tudtunk tovább menni. De hogy én eddig azt gondoltam, és jól is tettük szerintem eddig ezt, vagy hát a mi álláspontunk az mindig az volt, hogy lesz még hova menjünk, olyan helyre, ami tényleg jobban felfogja, jobban értékeli, mert ezeket sem tudják úgy értékelni. Okay. Szóval ő azt gondol, hogy elmentünk Horvátországba, ez tök természetes dolog, vagy nem tudom, hát visszagondolva, hova mentem én 4 évesen, meg 1 évesen Horvátországba? Hát Balatonra maximum.
1: Nem is biztos, hogy emlékezni fog rá egyébként. Egyáltalán. Hát inkább csak az elbeszélései.
0: Igen, a tavalyi dolgokra már nagyon vissza tud emlékezni, mert ott például volt, hogy most is megyünk oda, vagy nem tudom, és itt tök meglepődtem, hogy hát most nem, mert most nem azon a részen. Vagy azon a részen vagyunk, csak egy kicsit délebre mentünk. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezte szerintem Noel is, meg úgy mindannyian, azt gondolom, mert tényleg ez most ilyen kis pihenős, iszogattunk, tök jó volt, hogy így nem az volt, hogy na akkor most ilyen nagyon fix programok vannak, hanem tényleg volt egy-egy program, amit tudtunk, hogy fogunk menni, vagy akár a délelőtti tengerpartozások, mert azt ugye ők is élvezték, és akkor délután meg ott tudtunk lenni a szálláson, a játékokkal, mondom, volt a szálláson, képzeld el, egy játszótér, és akkor csúszdával, meg mindennel, szóval, hogy, és csak mi voltunk, nem volt senki más rajtunk kívül, minden nap lehetett mosni, de úgy jöttünk haza, hogy alig volt mosnivaló, mert mindent kimostunk a időközben, szóval, hogy az a baj, mindig ezt beszéljük, hogy tavaly is egy nagyon jó szállásunk volt, ott volt egy apartman rajtunk kívül még, ahol mások laktak, de nem nagyon találkoztunk velük, és akkor most meg úgy voltunk, hogy csak mi, és akkor mi hova lehet még ezt fokozni, szóval, hogy medence van, ez van, az van, amaz van, tényleg, ennél jobb szállást lehet, hogy nem találunk, de mondtuk, hogy majd a jövő évet meglátjuk, hogy majd mi lesz, de én azt gondolom, hogy a Horvátország még bőven rejt magában olyan szépségeket a gyerekekkel is, pláne tök jó programokkal, tehát hogy most például volt ilyen delfinles hajóval, tudod, nem tudom, csak délután már olyan nehezen mozdultunk onnan ki, hogy így vacsisztunk, meg elvoltak, és azt úgy megbontani, olyan jó, inkább maradjunk akkor. Délőtt, hát meg 70 fok volt, tehát hogy így tényleg azt, hogy már így nem, én sehova nem megyek, a tengerpartra maximum. Úgyhogy igen, jó volt.
1: Na figyelj, hát örülök neki akkor, hogy jól éreztétek magatokat, és akkor most újra beleveted magadat a munkába, úgyhogy neked átadom a terepet, és a hallgatókat pedig arra biztatom, hogy maradjatok Takács Nagy Vivivel továbbra is. Én pedig köszönöm, hogy velem tartottatok reggel az élesztőben 6:30 között. Harmad Gabit hallottátok, velem holnap majd a hírekben találkozhattok, és csütörtökön reggel pedig ismét lesz élesztő, amiben én fogom a műsort vezetni, úgyhogy tartsatok akkor is velem. Addig is sziasztok!
2: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggeli veletek!

0: az élettő. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk.
1: Gaspin, Gaspin, Gaspin.

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok, itt a Kács Nagy Vivi, ti pedig a Fox FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, ugyanis visszatértem a nyaralásból, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Justin Bieber-től a Daisies 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: kisemben.
1: Sziasztok, szólt a Méreg című sláger, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Kissé szeles, de kellemes idő várható, napsütéssel és egy kicsit megnövekedhet a délután a felhőzet, de esni valószínűleg nem fog. Többfelé lesz élénk az északnyugati szél, kora reggel ugye egy 17 fokos időre ébredhettünk, de délutára 26 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Délután még jövök nektek egy időjárási jelentéssel, ahol a holnapi napot veszük górcső alá, most pedig megyünk tovább Benzon Bonnal, tőle pedig szóljon a Mystical Magical 2025-ből.

0: most közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Szintén az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. A 6-os főúton Bonyhád térségében a burkolatot tisztítják, a 155-ös és a 157-es kilométernél sávlezárásra kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát pedig lezárták. Szintén ezen a főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárták le. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hézag és repedő és kiöntés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. A dombori hajóállomáshoz vezető úton a 0-as és a 6-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szintén kaszálás zajlik még a Tolna bekötő úton a 0-as és a 2-es kilométer között, valamint az M6-os Tolnai jobb összekötő ágon a csomópontban. Úgyhogy vigyázzatok, legyetek figyelmesek, biztonságos utazást kívánok nektek a mai napra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe pat.

0: és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of kedvencek órában.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos jégkármérséklőrendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat 30% feletti jégvalószínűség esetén kapcsolják be. A NAK az állam megbízásából közfeladatként a kormányzat által erre biztosított forrásból üzemelteti a jégkármérséklőrendszert, a szakmai felügyeletet az Agrárszaktárca látja el. A rendszer talajgenerátorait a Hungaromet ZRT-től kapott jelzések alapján kapcsolják be. A magyarországi használt autópiacon 491.300 személygépkocsi került új tulajdonoshoz az első fél évben, ami 5,8%-kal több, mint a tavalyi azonos időszakban elért rekord, közölte a jóautók.hu hétfőn az MTI-vel, adat a House előzetes adatai alapján. A közleményben kiemelték, hogy az elmúlt 6 hónapból 5-ben tartósan 80.000 felett alakult a forgalom, a múlt hónapban 85.200 adásvétel történt, ami a második legmagasabb havi érték. A társaság várakozása szerint éves szinten megdőlhet a használt autópiac tavaly elért csaknem 922.000-es rekordforgalma. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű 1-es blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. 9 tűzesethez és 17 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A legtöbb feladatot a viharkárok felszámolása, lakásfelnyitások, valamint szabadtéri és épülettüzek eloltása adta a beavatkozó egységeknek. Teljes terjedelmében égett és zöldséggyümölcs tárolására használt és a hozzáépített lakórésznek kialakított összesen 80 négyzetméteres melléképület szombat hajnalban Szekszárdon a Sárköz utcában. A szendvics panel falazatú és lemeztetős épületek tüzét a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltók oltották el a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral. A szendvics szerkezetű lemezpanelek megbontása miatt magas riasztási fokozatot rendeltek el. A balesetben senki nem sérült meg. 10 hektáron égett a tarló vasárnap délelőtt Tolna-Némedében a Pincehelyi utcában. A tűzesethez a Tamási önkormányzati, a Tamási önkéntes és a Sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik sikeresen eloltották a lángokat. A vasúti sínekre dőlt egy fa vasárnap este Cikó külterületén, emiatt egy 7 utas szállító személyi vonat nem tudott tovább menni és visszatolatott Mőcsénybe. A bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók a szerelvény segítségével közelítették meg a káresett helyszínét, majd motoros láncfűrésszel eltávolították a fát. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, sérülés nem történt. A hétvége folyamán a tűzoltók emellett több helyszínen, többek között Gyönkön, Koppányszántón, Értényben, Tamásiban, Kölesden és Kisdorogon távolítottak el úttestre, épületekre és villanyvezetékekre dőlt fákat motoros láncfűrészek segítségével, valamint több esetben nyújtottak segítséget ajtónyitásoknál bajba jutott idős emberek kimentésénél.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó kis Paks FM-es lágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környéken júliusban, és egy kicsit beszélni fogunk a foci VB-nek a félidei programjáról, mert egy kicsit megosztó lett ez, úgy gondolom, úgyhogy mindenképp ki fogjuk vesézni ezt ebben az órában, és az óra végén pedig jönnek még a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Olivia Dean-től a Man I Need 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 22-én 17.

0: központ udvara, ahol Afrohouse, Tech House, Techno és Minimal zene fog szólni 19 órától hajnal egyig. Július 23-ától 25-ig 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó kerül megrendezésre, ahol egésznapos programokkal várnak benneteket, szabadtéri színpad is lesz, sörsátor, hideg-meleg ételek, tetoválás és még sátrazási lehetőség is. Több információ a www.gerjenidunarok.hu oldalon érhető el. Ebben a hónapban is kenuszgatón vizitúrák lesznek július 25-én Bölcske-Paks távon. A Csónakháztól lesz az indulás 9 órakor, érkezés pedig 13-14 óra között. Jelentkezni és információt kérni a kenuszgatom@gmail.com e-mail címen tudtok. Remélem tudtam nektek segíteni a júliusi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Madonnától szólt a Music 2000-ből. Na hát, újra feltűnt a képernyők előtt, a tegnap előtt készült foci VB félidei műsorában Madonna, és hát meg kell, hogy mondjam, egyszerűen elképesztő, ahogy kinéz, a rengeteg plasztikától szinte felismerhetetlenné vált az arca, és ugye rengetegen írták, hogy hát 67 éves, és nem tudja elfogadni a korát, teljesen egyetértek ezzel, szóval nem is az, hogy tette kis botoxot ide-oda, hanem konkrétan teljesen át van szabva az egész arca, és úgy gondolom, hogy nem ez a legjobb módja annak, hogy fiatalabbá tegyük magunkat. Egyébként én nem néztem a meccset, de erre direkt oda kapcsoltam, és megnéztem az A-listás sztárokat, akik felléptek ebben a félidei meghosszabbított műsor időben. Egyébként az gondolom, hogy mindenki kitett magáért, és tényleg Madonna is nem csak énekelte, egészen komoly előadást is produkált. A stadion alatt található parkoló színből indult, majd a pályán folytatta Ronaldinhoval és Ronaldóval az oldalán, de azért megmondom őszintén, nem nagyon tudtam elvonatkoztatni az arcától valamiért, úgyhogy egy kicsit az rányomta a bélyegét. Egyébként ezt a music számot imádom, úgyhogy tök jó, hogy ez lett a választás itt a VB műsorában is. Most viszont megyünk tovább egy koreai fiú együttessel, a BTS-szel, akik szintén megtalálhatóak voltak és felléptek ezen a műsoron, úgyhogy most szóljon tőlük a Dynamite 2020-ból. Let's go!

Sákirától szólt az idei év VB himnusza Die Die. Na hát én azt gondolom, hogy Sákira 47 évesen is bombasztikus, és egészen elképesztő, amilyen sót lenyomott ezen a félidei műsoron. Tényleg, én nekem Sakira nagy kedvencem volt a 2000-es években, aztán valahogy így elmentünk egymás mellett, de azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen az ő tehetsége, mind táncban, mind pedig énekben, és tényleg nagyon-nagyon bombasztikusan néz ki ennyi idősen, és így a csajokkal este beszéltük, hogy így Hogy lehet, hogy ez történik, hogy még mindig úgy néz ki, mint a 2000-es években egy-két videóklipjében, szóval elképesztő tényleg, és teljesen leesett az állam. Nem tudom, tudjátok-e, de a show 25 percig tartott, tehát bőven túllépte az előzetesen jelzett 17 percet, és ezzel minden idők leghosszabb szünete zajlott a 2026-os VB döntőben, de ugyebár megjelent Madonna, BTS, Justin Bieber és Chris Martin zárta ezt a showt egy gyerek kórussal, úgyhogy bőven kitett magáért az összes sztár, aki fellépett a félidei showon. Én ezzel zárom ezt a kis megszólalásomat a VB-vel kapcsolatban. Most viszont vissza a jó zenéket, Sampoltól fog szólni a Give It Up to Me 2006-ból.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe pat.

0: és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: Közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Szintén az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. A 6-os főúton Bonyhád térségében a burkolatot tisztítják, a 155-ös és a 157-es kilométernél sávlezárásra kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát pedig lezárták. Szintén ezen a főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat zárták le. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hézag és repedés kiöntés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. A dombori hajóállomáshoz vezető úton a 0-as és a 6-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szintén kaszálás zajlik még a Tolna bekötő úton a 0-as és a 2-es kilométer között, valamint az M6-os Tolnai jobb összekötő ágon a csomópontban. Úgyhogy vigyázzatok, legyetek figyelmesek, biztonságos utazást kívánok nektek a mai napra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával, írja az MTI. Burnham elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta. Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonysági aktivitással indul, a vállalkozók kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virzslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor kalapjakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz énekegyüttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja. Milliókkal károsítottak meg egy idős szexárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szexárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Hogy nyomatékosítsa vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
2: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
3: kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és a kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi, Robi, a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi. Sziasztok! Remélem, ebben az órában is velem tartotok, úgyhogy érkeznek a jobbnál jobb slágerek. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis jönnek a 2000-es évek legjobb slágerei. Hozok még nektek egy-két információt a nagyvilágból, a sztár világból, ugyanis 3 év után Rihanna visszatért Jay-Z koncertjén, erről lesz majd egy kis szó, valamint az is napvilágot látott, hogy mennyibe került Taylor Swiftnek, hogy New Yorkban tarthassa a grandiózus esküvőjét, valamint beszélni fogok nektek arról is, hogy csütörtökön a PSG meccs miatt egy kis forgalom korlátozásra kell számítani, hogy miként és melyik utcákban, azt hamarosan hozom nektek, addig is jöjjenek a jó zenék, Armin van Buuren és Neo fog szólni, tőlük pedig az I Love You 2019-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összekötött.

A The Black Eyed Peas-t szólt a Don't Lie 2005-ből. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő órában, mert hogy jönnek a 2000-es évek legjobb slágerei. Érkezik még hozzám a stúdióba a Blue, jön még Robbie Williams, Nicole Kidman, Busta Rhymes, Mariah Carey, Britney Spears és még sokan mások, szóval

Rihanna és Jay-Z szólt, tőlük pedig az Umbrella 2007-ből. Hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt, mert hogy Rihanna 3 év után visszatért, ugyanis utoljára 2023-as Super Bowl fél idejében lépett színpadra, és hosszú kiagyás után vasárnap este visszatért, és Jay-Z meglepetés vendégeként tündökölt a színpadon. Előadták a Run This Town, valamint a Bitch Better Have My Money című számokat a New York Yankee stadionban, és hát kommentálta is a nagy visszatérését, jelezte, hogy már nagyon hiányzott neki az éneklés, és hát ez a több mint 3 órás műsorba rengeteg meglepetés vendég fért még bele Rihanna mellett. Volt például Beyoncé, természetesen ugye Jay-Z felesége, Usher, Pharrell Williams és Teyana Taylor is, úgyhogy most hoztam nektek Usher-től az egyik kedvenc számomat, szóljon most a More 2011-ből.

Háni biztos szólt az Egyedül 2014-ből, és hát csütörtökön ugye PS a meccs van, ami miatt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság az alábbi közleményt adta ki. 2026. július 23-án 8 órakor a Fehérvári út 29-es száma alatt ugye a PSS stadion megrendezésre kerülő Európa Konferencia Liga labdarúgó mérkőzés miatt előre láthatólag reggel 8 óra és hajnal 1 óra között a Fehérvári úton, a Kinizsi utcában, a Sport utcában, a Toldi utcában, illetve az ahhoz közeli lakók környezetben forgalmi rend változás kerül bevezetésre. A Fehérvári út, Toldi út és Mező utca, a Fehérvári út, Sport utca, Mező utca és a Fehérvári út, Kinizsi utca, Mező utca közötti szakaszon mindkét irányban megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirt a Szérűs utca közötti szakaszán mindkét irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Arra kérik a lakosságot, hogy a járműveikkel a saját érdekükben ne parkoljanak a jelzett területen, a megjelölt utcákban a lakók a gépjárműveket lehetőség szerint az udvarban tárolják, vagy az említett útszakaszokon kívül. A lezárt területeken jelentős számú rendvédelmi egység kerül elhelyezésre, ettől függetlenül az adott utcákba történő behajtáshoz, az ott lakók bejutása, a lakcím igazoló okmány felmutatása mellett biztosítva lesz. A szabálytalanul parkoló gépjárművek pedig elszállításra kerülnek, úgyhogy legyetek erre nagyon figyelmesek, inkább érkezzetek busszal, taxival, és ne autóval, mert tényleg hatalmas lesz a forgalom és a dugó, én azt gondolom, a PSE pálya környékén, úgyhogy legyetek ezzel kapcsolatban figyelmesek. Most viszont megyünk tovább Ádéllal, tőle pedig szóljon az Oh My God 2022-ből.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

Taylor Swift-től szólt a Dress 2025-ből, és hát egy héttel a grandiózus esküvője után kiderült, hogy az énekesnő több mint 160 ezer dollárt, nagyjából 50 millió forintot fizetett New Yorknak azért, hogy engedélyt kapjanak az esküvőre, beleértve a rendőrségi túlórákat is. A Variety szerint Zoran Mamdani polgármester pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a milliárdos popstár állta az esemény miatt megnövekedett rendfenntartói jelenlét költségeit. Az esküvő becsült 8 jegyű összegű költségéhez képest a 160 ezer dolláros engedélyezési díj csepp a tengerben. Hát igen, most ha csak ez volt 50 millió forint, akkor az 1000 vendégre jutó étel és ital fogyasztása, valamint a sztár vendégek fellépése és maga a Madison Square Gardennek a bérlése hatalmas összegeket jelenthetett, úgyhogy akár milliárdos összegről is beszélhetünk. Egészen elképesztő számomra, hogy egy esküvő ennyit is érhet a mai világban, de tudnék itt Magyarországon is mondani olyan esküvőt, ami 25 és 50 millió forintba került egy adott budapesti, vagy akár Pest környéki esküvő és rendezvény helyszínen, úgyhogy már ez engem meg sem lep. Most viszont megyünk tovább Kamraddal, tőle pedig szóljon a Be Mine 2025-ből.

0: Teddy Swims, David Guetta és a Toons and I Soul, tőlük pedig a Gana Gana Gana 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan érkezem vissza hozzátok, és Robi idejé után hozom nektek a 2000-es évek legjobb slágereit itt, a Paks FM-en.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: táncosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral. A Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Polgár Judit sakkozó jelölését javasolta a köztársasági elnöki posztra Magyar Péter miniszterelnök, azonban ő nem vállalta a felkérést, írja az MTI. Hétfőn délután Polgár Judit azt írt a Facebook oldalán, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte. Polgár Judit úgy fogalmazott, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter hétfőn este Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A magyarországi használt autópiacon 491.300 személygépkocsi került új tulajdonoshoz az első fél évben, ami 5,8%-kal több, mint a tavalyi azonos időszakban elért rekord, közölte a joautók.hu hétfőn az MTI-vel Adata House előzetes adatai alapján. A közleményben kiemelték, hogy az elmúlt 6 hónapból 5-ben tartósan 80.000 felett alakult a forgalom, a múlt hónapban 85.200 adásvétel történt, ami a második legmagasabb havi érték. A társaság várakozása szerint éves szinten megdőlhet a használt autópiac tavaly elért csak nem 922.000-es rekordforgalma. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a Paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a Paksi atomerőmű 1-es blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonysági aktivitással indul. A vállalkozók edvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor kalapjakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz ének együttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi Klub és a Debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a Paksi Klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Groupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikos elleni konferencialiga selejtező mérkőzésen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezred fordulóról.
3: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket. Meg is kezdjük az órát a 2000-es évek legjobb slágerei közül a Blue együttessel. Tőlük pedig szóljon a One Love 2002-ből.
1: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Tayo Cruz-tól szólt a Break Your Heart 2009-ből. Ugyebár Tayo Cruz volt már nálunk Magyarországon a Coca-Cola Beach-en, ami most ugye már a plázs koncert térré avanzsálódott. Én ezen a koncerten ott voltam, és egy hatalmasat bulisztunk rá. Egyébként Tayo Cruz mostanában kicsit visszavett a lendületből. A mai napig ő koncertezik, de nem nagyon adott ki az utóbbi időben új slágert, esetlegesen újabb lemezt, de én ettől függetlenül nagyon szeretem ezt a dalt, úgyhogy nem hiába hoztam el nektek a 2000-es évek legjobb slágerei között. Amit még nagyon szeretek, az a TNT, és anyukámmal rengeteget hallgattuk ezeket a dalokat, úgyhogy most szóljon a Bolond, aki sír 2000-ből.

Berecki Zoli és Szüneter Dóri szól, tőlük pedig a Fény a Fém című musicalből. Hát nekem ez egy nagy kedvencem, mindig is nagyon szerettem, és ugye én már járok, vagy jártam ilyen koncertekre, ahol ugyebár duett koncertet adtak anno Zoli és Dóri egyaránt. Képes voltam elmenni bárhova, amúgy, amit a közelben volt, és busszal megközelíthető volt, mert akkor még nem volt jogsim, és még középiskolás voltam, de nagyon emlékszem egy olyan koncertjükre, amikor is Sárbogárdon volt december 21-én, nagyon emlékszem erre a napra. Elmentünk teljesen nyugodtan a barátnőmmel erre a koncertre, majd amikor kijöttünk a művelődési központból, akkor láttuk, hogy egy akkora hóvihar van, és egy akkora nagy hókupac zárja el egész Sárbogárdot a külvilágtól, hogy nem indultak buszok. Az volt a szerencsénk, hogy a barátnőm apukája Sárbogárdon lakott, így hazahozott bennünket nagyjából 20-szal közlekedve, úgyhogy van egy-kettő ilyen jó kis sztorim Berecki Zoli koncertjeiről, de erre nagyon emlékszem, és ezt a mai napig emlegetjük a barátnőmmel. Augusztus 1-én pedig újra élhettem Berecki Zoli koncertjén ezeket a jó kis dalokat. Most viszont megyünk tovább Zionnal és Ékonnal, tőlük pedig szóljon az I Love the Way She Moves 2007-ből.

0: Gia Farrelltől szólt a Hit Me Up 2006-ból. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát, de ne menjetek sehova, mert jövök vissza hozzátok, és a Robi hírei után hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról. A Paks FM-en. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Van benned egy kis vadság? Akkor az elheti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerek.

0: fáradtság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 21-e kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Leterhelték a hétvégén a paksi atomerőmű blokkjait, milliókkal vertek át telefonos csalók egy szexárdinőt, a DVHC-hez igazol a PFC játékosa, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű egyes blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonyságű aktivitással indul. A vállalkozó kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virzslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor kalapjakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz ének együttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja.
0: Paks FM hírek.
1: Milliókkal károsítottak meg egy idős szexárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szexárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolnatáj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: Hogy nyomatékosítsa, vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
1: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
2: kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
1: 9 tűzesethez és 17 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A legtöbb feladatot a viharkárok felszámolása, lakásfelnyitások, valamint szabadtéri és épülettüzek eloltása adta a beavatkozó egységeknek. Teljes terjedelmében égett és zöldséggyümölcs tárolására használt és a hozzáépített lakórésznek kialakított összesen 80 négyzetméteres melléképület szombat hajnalban Szekszárdon a Sárköz utcában. A szendvics panel falazatú és lemeztetős épületek tüzét a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltók oltották el a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral. A szendvics szerkezetű lemezpanelek megbontása miatt magas riasztási fokozatot rendeltek el. A balesetben senki nem sérült meg. 10 hektáron égett a tarló vasárnap délelőtt Tolna Némedében a Pincehelyi utcában. A tűzesethez a Tamási önkormányzati, a Tamási önkéntes és a Sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik sikeresen eloltották a lángokat. A vasúti sínekre dőlt egy fa vasárnap este Cikó külterületén, emiatt egy 7 utast szállító személyi vonat nem tudott tovább menni és visszatolatott Mőcsénybe. A bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók a szerelvény segítségével közelítették meg a káresett helyszínét, majd motoros láncfűrésszel eltávolították a fát. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, sérülés nem történt. A hétvége folyamán a tűzoltók emellett több helyszínen, többek között Gyönkön, Koppányszántón, Értényben, Tamásiban, Kölesden és Kisdorogon távolítottak el úttestre, épületekre és villanyvezetékekre dőlt fákat motoros láncfűrészek segítségével, valamint több esetben nyújtottak segítséget ajtónyitásoknál bajba jutott idős emberek kimentésénél.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
1: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és a debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű Paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a Paksi klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Grupa Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikosz elleni konferencia liga selejtező mérkőzésen. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: Robi híre után ismét Vivi a stúdióban is, még egy órán keresztül én hozom nektek a jó kis lágereket, valamint meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten, valamint a jövő héten. és azt is megtudhatjátok, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és Pitbull, aki hamarosan hazánkba is ellátogat, a rajongói felállítottak egy Guinness rekordot, hogy mivel kapcsolatban, az hamarosan kiderül itt a Paks FM műsorában. Most viszont megyünk tovább. Martin Garrix-el, tőle pedig szóljon a Told You So 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 22-én 17 és 18.30 között paksi kosár termelői és kézműves piac lesz a piac téren. Július 22-én Mesél az ég, utazó planetárium lesz gyermekeknek a Tolnai Művelődési Központban, két időpontban is, óvodásoknak 16 órakor, és 7 és 12 év közötti gyermekeknek pedig 17 órakor, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Július 23-án egy jó kis hétköznapi bulival vár benneteket a Kalocsai Kulturális Központ udvara, ahol Afrohouse, Tech House, Techno és Minimál zene fog szólni 19 órától hajnal egyig. Július 23-ától 25-éig 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó kerül megrendezésre, ahol egésznapos programokkal várnak benneteket, szabadtéri színpad is lesz, sörsátor, hideg-meleg ételek, tetoválás és még sátrazási lehetőség is. Több információ a www.gerjenidunarok.hu oldalon érhető el. Ebben a hónapban is kenuszgatón vizitúrák lesznek július 25-én Bölcske Paks távon. A Csónakháztól lesz az indulás 9 órakor, érkezés pedig 13-14 óra között. Jelentkezni és információt kérni a kenuszgatom@gmail.com e-mail címen tudtok. Remélem tudtam nektek segíteni a júliusi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Az időkép előrejelzése szerint szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délután 23 és 28 fok közé melegszik a levegő, úgyhogy a holnapi napon azért legyen nálatok egy esernyő, hogyha kimozdultok, bár a futószáporok kialakulása nem jár akkor a csapadék mennyiséggel, és hát ugye nem vagyunk cukorból, kedves hallgatók, valamint kell a földnek a pici eső, valamint a zápor, remélhetőleg délutára elmúlik, mert hogy a délután folyamára én egy kis strandot terveztem a kisfiammal, de valószínű ugrik ez a program, hogyha ilyen gomoly felhős időre van kilátás. Tartsatok velünk a továbbiakban is, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyek.

0: még több változatosság indul. Most Fox FM.
1: Összekött. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Red Bull és a New York közöse szólt a Give Me Everything Tonight 2011-ből, és hát képzeljétek, Guinness rekordot állítottak fel Pitbull rajongói, a kopaszkák, mert hogy még soha nem viselt egyszerre egy helyen ennyi ember kopasz sapkát. Pitbull és népes rajongó tábora felállította a legnagyobb Guinness világ rekordját, a kopasz sapkát viselő tömeg keretein belül számolt be a BBC. Az énekes a BST Hyde Park nevű londoni fesztiválon adott koncertet, amire még mielőtt sor került volna, összesen 22.141 kopasz sapkát viselő rajongó gyűlt össze a színpad előtt. A világ rekordról természetesen Pitbullt is tájékoztatták, aki áldásnak nevezte és megtiszteltetésnek ezt a kis projektet, úgymond. A Mr. Worldwide-ként ismert rapper énekes hamarosan hazánkba is ellátogat, de az elmúlt években globális trendet indított el, amely lényegében azt jelenti, hogy a közönség Pitbull jelmezben, öltönyben, napszemüvegben és természetesen kopasz sapkában jelenik meg a koncertjei. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a magyarországi koncertjén ez megvalósul-e. Minden esetre elég munkásnak találom ezt a kis indítványozást, hogy így jelenjenek meg a koncertjein az emberek, de látjátok, hát a londonin sikerült, akkor itt a magyarországi miért ne? Úgyhogy rajongók, figyelem, nagyon kíváncsian várom ezeket a fotókat, képeket, hogyha esetlegesen tényleg megvalósul. Most viszont megyünk tovább James Blunt-tal, tőle pedig szóljon az Unstoppable 2021-ből.

0: a teátba való méz, ez is rád fog ragadni.
1: It's new music.
0: Egy újabb friss láger.
1: Fresh new music.
0: A Paks FM-en.

Adele, Bocsal és David Guetta, szól tőlük pedig a DNA 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel 9.30-kor találkozunk itt a Paks FM-en, most viszont átadom a helyemet Andinak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó slágereket. Csodás napot kívánok nektek a mai napra, Takács Nagy Vivi voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620-468-8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos jégkármérséklőrendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat 30% feletti jégvalószínűség esetén kapcsolják be. A NAK az állam megbízásából közfeladatként a kormányzat által erre biztosított forrásból üzemelteti a jégkármérséklőrendszert, a szakmai felügyeletet az Agrárszaktárca látja el. A rendszer talajgenerátorait a Hungaromet ZRT-től kapott jelzések alapján kapcsolják be. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonysági aktivitással indul, a vállalkozók kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virzslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor Kalap Jakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz ének együttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja. 9 tűzesethez és 17 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A legtöbb feladatot a viharkárok felszámolása, lakásfelnyitások, valamint szabadtéri és épülettüzek eloltása adta a beavatkozó egységeknek. Teljes terjedelmében égett és zöldséggyümölcs tárolására használt és a hozzáépített lakórésznek kialakított összesen 80 négyzetméteres melléképület szombat hajnalban Szekszárdon a Sárköz utcában. A szendvics panel falazatú és lemeztetős épületek tüzét a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltók oltották el a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral. A szendvics szerkezetű lemezpanelek megbontása miatt magas riasztási fokozatot rendeltek el. A balesetben senki nem sérült meg. 10 hektáron égett a tarló vasárnap délelőtt Tolna Némedében a Pincehelyi utcában. A tűzesethez a Tamási önkormányzati, a Tamási önkéntes és a Sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik sikeresen eloltották a lángokat. A vasúti sínekre dőlt egy fa vasárnap este Cikó külterületén, emiatt egy 7 utas szállító személyi vonat nem tudott tovább menni és visszatolatott Műcsénybe. A bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók a szerelvény segítségével közelítették meg a káreset helyszínét, majd motoros láncfűrésszel eltávolították a fát. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, sérülés nem történt. A hétvége folyamán a tűzoltók emellett több helyszínen, többek között Gyönkön, Koppányszántón, Értényben, Tamásiban, Kölesden és Kisdorogon távolítottak el úttestre, épületekre és villanyvezetékekre dőlt fákat motoros láncfűrészek segítségével, valamint több esetben nyújtottak segítséget ajtónyitásoknál bajba jutott idős emberek kimentésénél.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: Pontosan 4 perccel délután 2 után további remek rádiózást és nagyon jó keddet kívánok mindenkinek. A hőség, illetve a meleg ellenére csak 27 fok van árnyékban itt a stúdiónál Pakson. Ennek ellenére azért a napon jó meleg van, füllett a levegő, igazi nyári napban van részünk, sok felé felhő sem zavarja a napsütés, de azért remélem, hogy mindannyian jól vagytok, akik dolgoznak. Azoknak kitartást kívánok a munkában, mindenki másnak is nagyon jó rádiózást. Átvettem Vivitől a terepet itt a Paks FM stúdiójában, és egészen este hatig hozom nektek a jó zenéket. Egy órával ezelőtt helyszíneltek Paks és Gyapok között baleset történt, tűzoltók és mentőautó is érkezett a helyszínre. Lehet, hogy tart még a helyszínen, és ha van bővebb információtok, szívesen vesszük a 20-as körzet 94-11-001-es SMS és Viber számra. Egyébként pedig csak félpályás volt az út lezárás, ezt jó, ha tudjátok. Vajon az utak mellett mi a helyzet a Dunán, illetve a dunai közlekedésben? Vácnál új zátony, új kis sziget született, a Dunakanyarban pedig már nem közlekednek a hajójára. Többek között ezt is megnézzük ebben az órában. Jonas Brothers a folytatásban, ami jön. Remek vételt mindenkinek!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM. Összeköt.

0: még több sláger, még több változatosság, még több esély, hogy nyerhess. Egész nyáron Paks FM.
1: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: A nyár jobban szól a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

a jó kis balatoni nyarak. Igazság szerint senkinek nem lehet ezen a héten sem oka panaszra, aki esetleg a Balaton mellé ment nyaralni, bár múlt héten ugye azt mondták, hogy ezen a héten csak olyan 24 fok körüli hőmérséklet várható, és nagyon sokan féltek attól, hogy a Balaton visszahűl majd annyira, hogy már nem lesz benne kellemes a fürdőzés, de elméletileg ma reggel is 25 Celsius fokos vízhőmérsékletet mértek a balatoni strandokon, úgyhogy reméljük, hogy akik abból csinálni nyaralnak, azoknál minden rendben van ezen a héten is, és ugye szoktuk mondani, hogy ma már a 28 fokos meleg sem hűvös, és tikkasztó a hőség a napon, úgyhogy szerintem igazi nyári hetünk van, ebben kiegyezhetünk, akkor is, hogyha nincs 35 fok, és hát ha már a vizeknél tartunk, ígértem, hogy hozok a Dunáról új információkat, a Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése is módosult, ugye július 20-ától egészen 26-áig, tehát pontosan erre a hétre azt hirdették meg, hogy a dunakanyari hajójáratok nem fognak közlekedni, bár azt mondták, hogy a budapesti járatok változatlanul üzemelnek, a helyzet az, hogy a szállodahajó nem érkeznek meg már Budapestre, tehát ott nem kötnek ki. A hidrológiai helyzet a nemzetközi turizmust is érinti. A hosszabb kilométereken hajózó sétahajók, illetve turistahajók például délen Romániában egy bizonyos pont után már

0: vissza is fordulnak, nem mennek el annyira délre, amennyire szoktak, szóval ez a helyzet a Dunánál, mi akik itt élünk a Duna mentén, nyilván látjuk, hogy mi a helyzet, és a social media felületeken, illetve az interneten keresztül is rengeteg fényképet osztanak meg ezzel kapcsolatban, illetve a Dunáról. Vácnál például új zátony született, olyan, mintha a Duna, hát majdnem közepén egy kisebb sziget jött volna létre. Ott is egyébként Vácnál a valaha mért legkisebb vízállást rögzítették az elmúlt héten, úgyhogy ez a helyzet egyelőre. Bármerre is legyen lehetőségetek csobbanni, azért amennyire tehetitek ezekben a napokban is üdsétek magatokat.
1: Irány a strand és csobbanj a medencében! Ez a te nyári megállód! Paks FM összeköt!

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: Holnap hajnalig még annyi minden jöhet, igaz? Például jó lenne, hogyha minél előbb lejárna a munkaidő, de hát azt gondolom, a legtöbbeknél kötött, és így fél három után bizony még nagyon sokan dolgoznak. Kitartást kívánok mindenkinek, és további remek rádiózást. Lássuk a következő felhozatal, de mielőtt elárulom, hogy kivel folytatom itt a Paks FM-en, nézzük meg, hogy mit ígér nekünk Gabi, mert hogy ezen a héten ő a soros, ő hozza majd a Best of kedvencek órában a kedvenceit, és természetesen megint kitalált valami klassz dolgot.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerek be.

0: fáradtság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.
2: Slágerek, amelyek vadak valamilyen szempontból, gondolom én, akárcsak a dal címében van benne a vad, illetve angolul vágy szó, akkor már szóba jöhet, mint például, ahogy Gabi mutatta is, Will Smith-től a Van Nyugat, vagyis a Wild Wild West. Úgyhogy jó kis óra lesz ez, tehát ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között csak is kizárólag vad slágerek, de nem biztos, hogy arra a fajta vadságra kell gondolnunk, amelyre a szó utal, úgyhogy érdemes lesz majd Gabival együtt tölteni azt az órát is, és persze a következőket is velem. Hát gondoltam, hogy akkor Gabira visszautalva jöjjön valami wild, valami vad, de ezúttal egy olyan előadót választottam a következő szereplőként, akinek a nevében szerepel a wild szó, Kim Wilde. Egyébként Kim Smith néven látta meg a napvilágot annak idején Londonban, 1960-ban, már a 65. életévében jár az énekesnő, de még mindig aktív. Egyébként 1981-ben robbant be Angliából egyenesen a zenei életbe a Kitchen America című kislemezével. Amit most hozok tőle, az már 90-es évek, az If I Can't Have You is nagyot szólt a slágerlistákon annó.

0: közlekedj velünk!
1: A kora délutáni órákban baleset történt Paks és Gyapok között, úgy tudjuk, hogy még tart a helyszínen, és vigyázzatok magatokra a 8-as kilométer környékén. Egyébként mentő és tűzoltó autók is érkeztek a helyszínre, és félpályán engedik a forgalmat. A mai napon kaszálnak több út mentén is, például a Kajdacsi bekötő úton, a Tolna-Bogyiszló útvonalon, illetve a Kalocsa-Bátya-Fajsz útvonalon. Ezen kívül pedig útkarbantartási munkák miatt van útszűkület a 61-es főúton, Cece és Alap között, a Simontornya-Nagyszokoly-Iregszemcse összekötő úton pedig szintén az útmenti növényzetet gondozzák. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ami a slágereket illeti, a The Door-ral folytatjuk mindjárt. Vagyis Teddy Swims érkezik majd, a 33 éves amerikai énekes, aki annak idején a YouTube csatornáján feldolgozásokkal hívta fel magára a figyelmet, de aztán kiderült, hogy remek dalszerző is.
0: Hamarabb visszatérünk a slágerekhez, mint hogy te bekennéd magad a naptejjel. Ez a Paks FM. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával, írja az MTI. Burnham elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta. Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a Paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a Paksi atomerőmű 1-es blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítmény csökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A Paksi rendőrkapitányság munkatársai ezúttal nem egy embertársukat, hanem egy védett madarat mentettek meg járőrözés közben, adta hírül a rendőrség. Vasárnap kora délután nem mindennapi feladat alkat Sárközi Bence Dominik rendőrőrmesternek és Dömötör István rendőrzászlósnak, a Paksi rendőrkapitányság egyenruhásainak. Szolgálatuk során Dunaszentgyörgy lakott területén kívül egy sérült ragadozó madárra lettek figyelmesek, amely kétségbe esetten próbált elrepülni, de sérülése miatt erre már nem volt képes. A rendőrök azonnal a madár segítségére siettek. Miután meggyőződtek róla, hogy az állat egyik szárnya megsérült, óvatosan befogták, hogy ne essen még nagyobb baja. Ezután biztonságosan elhelyezték a szolgálati gépkocsiban, ahol nyugodt körülmények között várhatta a segítséget. A rendőrök telefonon felvették a kapcsolatot Hága Krisztiánnal, a Regulus védett vad és madármentő alapítvány munkatársával. A sérült egerészölyvöt átadták neki, így a madár rövid időn belül megkaphatta a szükséges szakszerű ellátást, amely remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy idővel ismét visszatérhessen természetes élőhelyére. Az egerészölyv Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 25 000 forint.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és a debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a Paksi klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Grupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikosz elleni konferencia liga selejtező mérkőzésen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
1: Pontosan 5 perccel délután 3 óra után további remek rádiózást kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést a kora délutáni órákban. Baleset történt Paks és Gyapok között, és pár perccel ezelőtt azt az információt kaptuk, hogy még mindig tart a helyszínelés, félpályán ugyan engedik a forgalmat. A frissebb infotok van, szívesen veszem a 20-as körzet 94110001-es SMS, illetve Viber számon. Egyébként pedig bármerre is jártok, vigyázzatok magatokra. Nagyon jó nyarat és nagyon jó programokat mindenkinek. Már csak 2-t kell aludni, és kezdődik a gerjeni Dunarok motoros találkozó. Többek között ennek a programjait, ennek a fesztiválnak a részletes programjait hozom majd. Pár perc múlva maradjunk együtt. Teddy Swims pedig indítja az órát, ahogy ígértem.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM.

0: Az utolsó falat jégkrémet a dobozból.
1: A pohár alján matatni a szívószállal.
0: Lemenni a boltba egy doboz hideg sörért.
2: Ne add fel, hogy lehűtsd magad.
3: Mi sem adjuk fel.
1: Nálunk a hűsítő nyári slágerek sora végtelen. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: No, lássuk a programokat. Holnap újra paksi kosár termelői piac, méghozzá a paksi piac téren délután 5 óra, és este fél hét között várnak benneteket a termelők termelői és kézműves piaccal. Ami az utazó planetáriumot

0: illeti, újra Tolnára érkezik a Mesél az Ég című utazó planetárium. Holnap 16 órakor az óvodásoknak kezdődik az előadás, majd 17 órától a 7-12 éves korosztálynak Tolnán a művelődési házban. 23-án, vagyis csütörtökön este 8 órakor kiderül, hogy milyenek a pontszámok a felsőoktatási egyetemeken, illetve intézményekben pontpartit szerveznek nagyon-nagyon sok városban, például Kalocsán is. Este 7 órától várják a fiatalokat a Kulturális Központ udvarára. Szintén a csütörtöki napon kezdődik a 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó, egészen szombatig tart majd a rendezvény. Csütörtökön délután 16:30-tól kerámia koncerttel kezdenek, 17:30-tól a Breakout lép a színpadra, aztán a Romeo vérzik 22 órakor, illetve előtte 20 órakor is lesz egy koncert, 23 órakor pedig a Tolnai Electric Soul is a fellépők között lesz. A motoros felvonulás majd szombaton lesz, délután 13:30-tól, ami pedig még a sztár fellépőket illeti, pénteken Ankela, Mutfield, szombaton pedig ABCD és Mobilmánia, többek között ezekre a zenekarokra lehet számítani, ami pedig a Kenuszgaton vizitúrákat illeti, ezen a hétvégén a Bölcske Paks távon lehet majd evezni, méghozzá a szombati napon. Mindenkit szeretettel várnak, ne felejtjétek, hogy itt a kenu, illetve a hajó, a túrakenu bérlése, illetve lefoglalása miatt egyébként 8, illetve 25 fős csapatok érkezhetnek, szóval emiatt időpont egyeztetése van szükség, illetve egyeztetése 20-as körzet 299-21-50.
1: Még több helyi program a Paks FM.hu-n. Paks FM. Összeköt.

Rock. Az igazi nyári slágerek jönnek szépen sorban, ahogy az kell, július közepén, július 21-én viszont egy-két nap múlva páran már a szeptemberrel fognak foglalkozni, ugyanis holnap után csütörtökön este 8 órakor derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok, vagyis kiderül, hogy két melyik egyetemre milyen szakra hova vettek fel. Mindenkinek nagyon szurkolunk, és akkor lássunk pár információt majd a csütörtök estével kapcsolatban. A legfontosabb, hogy az eredmények először a felvi.hu oldalon jelennek majd meg, az e-felvételiben is lehet ellenőrizni egyébként az eredményeket, és arra kell felkészülni, hogy ugye elméletileg mindenki kap SMS-t, de nem biztos, hogy mindenkinek pontban 8 órakor érkezik meg az SMS-e, csúszások lehetnek, illetve arra is fel kell készülni, hogy a ponthatárok megjelenése után a felvi oldala várhatóan lelassul a hatalmas érdeklődés miatt, és szinte kizárólag a határok böngészésére lehet majd használni akár egészen másnap reggelig az oldalt. Az e-felvételiben a jelentkezések és pontszámok menüpontban lesz majd érdemes a fiataloknak kutakodniuk, viszont az ott látható aktuális pontszám nem biztos, hogy feltétlenül végleges. A háttérben még rengeteg dokumentumot és adatot dolgoznak fel a határozat hozatalig. A pontszám változhat például, ha valamelyik feltöltött dokumentum feldolgozása még nem fejeződött be, vagy az egyetem még nem rögzítette valamelyik intézményi pontot. Egyébként alap- és osztatlan képzéseken, valamint felsőoktatási szakképzéseken maximum 500 pont szerezhető, két gyakori számítási út létezik. Az egyik az, amikor a maximum 200 tanulmányi ponthoz hozzáadódik legfeljebb 200 érettségi pont, és ezt egészíthetik ki legfeljebb 100 intézményi pont. A másik számítási mód, a másik esetben az érettségi pontokat duplázzák meg, ami így legfeljebb 400 pontot ad ki, és ehhez jön a maximum 100 intézményi pont. Fontos, hogy bizonyos képzéseknél ettől eltérő szabályok is lehetnek, de a rendszer alapja ez, ha valaki nem tudta volna róla, nyilván akik érintettek abban, hogy várják, hogy majd mik lesznek az eredmények, az egyetemi felvételéket illetően ők képben vannak, mindenkinek nagyon szurkolunk. Ne feledjétek, hogy csütörtökön este 7 órától Kalocsán is lesz a Műfáz udvarán pontparti, mint ahogy nagyon-nagyon sok településen, Budapesten meg aztán végképp. A pontváró bulik most már évek óta óriási érdeklődésre számot tartóak. A fővárosban, a Budapest Parkban lesz az egyik legnagyobb pontparti. Paks FM.

otthon is legyél aktív, a mobilodon. A medencénél, a strandokon, vagy sorban állás közben a fagyizónál. Elérsz minket online és a Facebookon. Paks FM, összekött.

0: Jack and Stevens és a 81-es You Drive Me Crazy zárja az órát, de jó volt ezt a dalt is meghallgatni, és mindjárt mutatom, hogy hogyan kezdjük a következő etapot, a következő órát. Előtte viszont nézzük, mi a helyzet az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Véget ért a baleseti helyszínelés Paks és Gyapak között, ott félpályás volt az útlezárás, de most már lehet újra mindkét sávon közlekedni. Az M6-os autópályán a 104-es és a 105-ös szelvények között méghozzá a délfelé vezető pályatesten kátyúznak a mai napon, erről jó, hogyha tudtok, illetve szintén az M6-oson a 81-es és a 141-es szelvények között az útmenti növényzetet gondozzák, szintén a délfelé vezető pályatesten. Az 51-es főúton kaszálnak a 114-es és a 127-es szelvények között, Kalocsa-Bátya-Fajsz útvonalon, illetve Fácánkert és Tolnak között, valamint Császártörtés és Pincefalu között is, ez az 54-es számú főút a 69-es és a 77-es szelvények között számíthatok lassan mozgó járműre. És még egy információ az M6-os autópályáról, a Szekszárd és Bátaszék térségek közötti szakaszon még mindig tartanak az aszfaltozási munkálatok, a 155-ös és a 161-es szelvények között a külső sávot zárva tartják.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek, és további remek rádiózást a 2018-as év egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb slágerével indul mindjárt a következő óra. A dalban Demi Lovato énekelt, az amerikai énekesnő, viszont a Brit Clean Bandit slágeréről van szó, amely akkor 2018-ban 13 országban vezette a slágerlistákat, szóval ezzel kezdek mindjárt.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Polgár Judit sakkozó jelölését javasolta a köztársasági elnöki posztra Magyar Péter miniszterelnök, azonban ő nem vállalta a felkérést, írja az MTI. Hétfőn délután Polgár Judit azt írt a Facebook oldalán, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte. Polgár Judit úgy fogalmazott, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter hétfőn este Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonysági aktivitással indul, a vállalkozók kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor Kalap Jakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz énekegyüttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja. Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Hogy nyomatékosítsa vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
2: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
3: kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakuk. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Robi, nagyon köszönjük, délután 5 órára várunk vissza, most pontosan 5 perccel járunk 16 óra után, ami az utakat illeti, minden rendben van, de úgy tudjuk, hogy most egy picit nagyobb a forgalom, elsősorban egyébként településeken kívül, mert hogy nincs iskola, és ilyenkor 4 óra környékén egy picit rendezettebb a történet, például Paks főutcáján is, ráadásul, hogyha nagyon meleg van, vagy füllet meleg van, akkor megint megcsappan a forgalom. 28-29 fokokat mutatnak a hőmérők a vételkörzetben, viszont nagyon sok helyen 7 ágra süt a nap, és tényleg jó kis izzasztó nyármeleget produkál a napocska, 28 fokban is, úgyhogy további remek délutánt kívánok mindenkinek, és hát strandolást és vízbeletti lehűlést, ha lehet a munkaórák után. Én hozom mellé a jó slágereket, a szólót ígértem, Demi Lovatóval és a Clean Bandittel már is kezdek.
0: És most egy újabb óra

A Follow the Flow posztolt, aki tegnap délután, hogy szalad az idő, szalad a nyár, szinte hihetetlen, és szaladnak a koncertek, egyik a másik után, viszont még két helyen biztosan lehet majd velük a nyár folyamán találkozni. Ezen a héten csütörtökön a Campus Fesztiválon Debrecenben, a másik helyszín viszont közelebb lesz hozzánk, ugyanis a Strand Fesztiválon is fellépnek majd Zamárdiban augusztus 22-én, úgyhogy a Follow the Flow rajongók jó, hogyha ezt tudják, és már is mondom, hogy mit jó, ha tudnak azok, akik esetleg a paksi kormány ablakban a holnapi nap folyamán bármilyen ügyet is intéztek volna. Ügyfélfogadási szünet lesz a paksi kormány ablakban, méghozzá úgymond váratlan ügyfélfogadási szünet, ezt a Tolna vármegyei kormányhivatal posztolta ki a Facebook oldalán, meg is osztottuk a Paks FM oldalán, mert hogy áramhálózati meghibásodás miatt holnap szerda délután és július 23-án csütörtökön egész nap szünetel az ügyfélfogadás, tehát a paksi kormányablakban a Dózsa-György út 2-es szám alatt. Egyébként ebben az időszakban, tehát szerda délután és csütörtökön sem telefonon, sem online nem lesz elérhető a paksi kormányablak, ezzel azért számoljatok, hogyha bármi ügyet is intéztetek volna a nyár kellős közepén.

Ó, hányszor lehetett hallani az elmúlt hetekben, amit tartott a futball világbajnokság, hogy a Waka Waka mennyivel nagyobb sláger volt, mint a Die Die. Shakira 2010-es futball világbajnok himnuszáról van szó. Ez volt a Waka Waka, és hát én azt gondolom, hogy a Die Die-ra is majd ugyanolyan nosztalgiával fogunk nézni 16 év múlva. Ki tudja, hogy addigra majd Shakira már hány VB himnuszt, futball VB himnuszt jegyez. Ami a futball világbajnokságot illeti, egyébként még mindig vannak friss hírek az ügyel, illetve a történettel, a rendezvénnyel kapcsolatban, ugyanis kiderült például, hogy az újságíróknál, illetve az újságírók kire szavaztak, mint a világbajnokság legjobb játékosára. Jelentem, Lionel Messi lett a világbajnokság legjobb játékosa a Nemzetközi Sport Újságíró Szövetségének szavazásán, tehát az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt, hát ami pedig Messit illeti, 8-szoros aranylabdás futballistáról van szó, aki 1179 pontot gyűjtött össze, és ezzel fölényes győzelmet aratott ezen a szavazáson. Egyébként a második és a harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett, de ő csak olyan 400-700 ponttal, ahhoz képest az 1179 pont az valóban fölényesen magas. A 39 éves Messi 8 gólt szerzett egyébként, és 4 gólpasszt adott ezen a VB-n, utóbbi mutatóban rekorder, összesen 12 asszisztnál jár, de ő tartja a csúcsot a legtöbb VB meccs, a legtöbb megnyert VB mérkőzés, és a legtöbb kieséses VB találkozó tekintetében is, ahogy az is rekord, hogy sorozatban 9 világbajnoki összecsapáson talált az ellenfelek hálójába, illetve ő az egyetlen a sportág történet, aki tínédzserként majd a 20-as és a 30-as éveiben is gólt szerzett világbajnokságon, tehát Lionel Messiről van szó, aki tehát a Nemzetközi Sport Újságíró Szövetség szerint az idei VB legjobb játékosa volt.

0: Hát igen, messzi még nem veszíthet, és Radics Gigissel egészen véletlenül ezt a dalt készítettem be. A következő slágerként ezzel folytatjuk mindjárt.
1: Hamarabb visszatérünk a slágerekhez, mint hogy meginnád a sörödet. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: Velünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Bocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

Bibi Rexha és David Guetta vadonatúj közös lágere, a Sad Girls, amely után véget ér az óra, de már is mutatom, hogy hogyan indítom a következőt. Egy másik nagyszerű újdonsággal, a lokkoló

0: vagyok.
1: Ez a Box FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos jégkármérséklőrendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat 30% feletti jégvalószínűség esetén kapcsolják be. A NAK az állam megbízásából közfeladatként a kormányzat által erre biztosított forrásból üzemelteti a jégkármérséklőrendszert, a szakmai ügyeletet az Agrárszaktárca látja el. A rendszer talajgenerátorait a Hungaromet ZRT-től kapott jelzések alapján kapcsolják be. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű egyes blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a paksi NB1-es futballcsapat. A paksi klub és a debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a paksi klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Groupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikosz elleni konferencia liga selejtező mérkőzésen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: Pontosan 4 perccel járunk délután, 5 óra után további remek kedd délutánt kívánok mindenkinek. Kitartást még a melegben, vajon meddig tart a hőség, még az abból, hogy csütörtökön jön az újabb csapadékzóna, ezeket mind el fogom mondani ebben az órában, illetve hozok egy-két nagyon érdekes és klassz tanácsot azzal kapcsolatban, hogy vajon mit tegyünk, hogyha éppen a nyaralás kellős közepette jön ránk a fogfájás, ezzel kapcsolatban egyébként egy szakértő is meg fog szólalni nálunk itt az élesztőben, illetve itt a Paks FM-en, holnap az élesztőben. A mikrofonnál Strasser Andi, maradjunk együtt.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Paks FM összeköt. És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Ha kinézünk az ablakon, sok felhőt láthatunk jelen pillanatban, nem csak Pakson, hanem a vételkörzetünk nagy részén, viszont a rossz hírem az, hogy ezekből a felhőkből nem fog esni elméletileg csapadék. Újabb záporokat, zivatarokat elméletileg csütörtökre ígérnek, de akkor is csak az ország nyugati részére, úgyhogy egyelőre így szól a legfrissebb előrejelzés, de lássuk a holnapi napot, kissé szeles, kellemesen meleg idő várható. Egyébként a mai naphoz hasonlóan sok napsütéssel indul majd a nap, többfelé élénk lesz az északnyugati szél, a délután

Selena Gomez a Paks FM-en, és nyár meleg, még így délután fél hat után is 28 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál árnyékban. Remélem mindenkinek jól telik a nyara. Ki az, aki még nincs túl a nyaraláson? Fontos témával jövök, ahogy ezt ígértem 5 óra után pár perccel. Nagyon sokszor járunk úgy, igaz, hogy a nyaralás vagy a szabadság kellős közepette jön ránk a fogfájás. Esetleg van is olyan fogunk, amellyel kapcsolatban már úgy gondolkodunk, hogy csak ne akkor lobbanjon be, csak ne hétvégén, csak ne haszabbi alatt, csak ne Horvátországban. Nos, vannak nagyon jó kis praktikák azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk elsősegélyként, illetve hirtelen, hogyha mondjuk nyaralás kellős közepén jön ránk a fogfájás. Először is nagyon fontos, hogy fájdalomcsillapítót mindig vigyünk magunkkal, sőt, szájfertőtlenítőt is, mert kisebb sérülés, afta vagy irritáció esetén a gyógynövényes vagy más természetes alapú szájöblögetők segíthetnek. Aztán általában a nyaralás alatt sokszor a gyerekek, ahogy sportolnak, kerékpároznak, rollereznek, fogsérülés is érheti őket. Ilyen esetekre van egy olyan homeopátiás szer, amelyet hagyományosan ilyen esések, ütődések, zúzódások és egyéb traumás sérülések esetén alkalmaznak a fogorvosok is. Ha letörik a fogból egy darab, ez is a nyári időszakban gyakori fogsérülés, akkor azt mondják, hogy érdemes a fogról letört darabot megtartani, és azzal együtt fogorvoshoz fordulni. Minden esetre van egy-két praktika, amellyel kapcsolatban, illetve amely praktikákat egy Budapesten és a Balaton felvidéken is praktizáló fogorvos összegyűjtötte. Dr. Szakó Anna Máriáról van szó, és holnap reggel az élesztőben 7:30 és 8 óra között a doktornő rendelni fog itt nálunk, és elmondja, hogy melyek azok a praktikák, amelyeket ő személy szerint egyébként gyakran tapasztal, például a Balaton felvidéki rendelőjében, hogy nyaralás kellős közepette milyen panaszokkal érkeznek a betegek, és ő úgy gondolja egyébként, hogy sok olyan panasz van, amit úgymond fogorvos nélkül is egy nyaralás alatt át lehet bekkelni, és ki lehet védeni, ha van nálunk megfelelő szer. Úgyhogy érdekes lesz ez a holnapi interjú, ami a holnap reggeli élesztőt illeti, tehát 7:30 után dr. Szakó Anna Máriával fogunk beszélgetni. 8 óra után a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar lesz a vendégünk, mert hogy Kínában képviselték Magyarországot, illetve Tolna vármegyét, izgalmas élménybeszámolóval készülnek. 8:30 után pedig a Bodri nevű formáció érkezik egy dal premierrel, arról a lakodalmas világ zenét játszó formációról van szó, amely a Sláger TV-nek is az egyik sztárvendége volt az elmúlt 10-15 évben. Van olyan daluk, amelynek több 100 000 nézettsége, illetve hallgatottsága van a YouTube csatornán, úgyhogy a formáció frontembere Vince Zoltán lesz a vendégünk 8:30 után. Ez várható tehát holnap reggel, de ennyire nem szaladunk előre, megmutatom azt is, hogy mi következik egy perc múlva. Post Malone, itt a Paks FM-en.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe.

0: Csak végtelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of kedvencek órában.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról.

0: Paksi dal a záródalunk este 6 óra előtt, viszont a zenék maradnak, és a 6 órási hírek után folytatjuk. Én viszont búcsúzom mára, holnap reggel az élesztőben találkoztatok velem legközelebb. Én Strasser Andi vagyok, és további nagyon kellemes rádiózást, és nagyon klassz keddestét kívánok mindenkinek. 8-tól 9-ig Best of élesztő szállítást is hallhattok majd, 9-től 10-ig pedig csak hazai órát. További remek vételt!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával, írja az MTI. Burnham elődje, Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta. Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű egyes blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonysági aktivitással indul, a vállalkozók kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor Kalapjakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakusz ének együttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és a debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a Paksi klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Grupa Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont Kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikosz elleni konferencia liga selejtező mérkőzésen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Millás FM. Összeköt. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

szimátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkopott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Polgár Judit sakkozó jelölését javasolta a köztársasági elnöki posztra Magyar Péter miniszterelnök, azonban ő nem vállalta a felkérést, írja az MTI. Hétfőn délután Polgár Judit azt írt a Facebook oldalán, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte. Polgár Judit úgy fogalmazott, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter hétfőn este Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Hogy nyomatékosítsa, vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
2: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
3: Kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra, bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
2: A paksi rendőrkapitányság munkatársai ezúttal nem egy embertársukat, hanem egy védett madarat mentettek meg járőrözés közben, adta hírül a rendőrség. Vasárnap kora délután nem mindennapi feladat alkalmazott Sárközi Bence Dominik rendőrőrmesternek és Dömötör István rendőrzászlósnak, a paksi rendőrkapitányság egyenruhásainak. Szolgálatuk során Dunaszentgyörgy lakott területén kívül egy sérült ragadozó madárra lettek figyelmesek, amely kétségbe esetten próbált elrepülni, de sérülése miatt erre már nem volt képes. A rendőrök azonnal a madár segítségére siettek. Miután meggyőződtek róla, hogy az állat egyik szárnya megsérült, óvatosan befogták, hogy ne essen még nagyobb baja. Ezután biztonságosan elhelyezték a szolgálati gépkocsiban, ahol nyugodt körülmények között várhatta a segítséget. A rendőrök telefonon felvették a kapcsolatot Hága Krisztiánnal, a Regulus védett vad és madármentő alapítvány munkatársával. A sérült egerészőjvöt átadták neki, így a madár rövid időn belül megkaphatta a szükséges szakszerű ellátást, amely remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy idővel ismét visszatérhessen természetes élőhelyére. Az egerészőjv Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 25 ezer forint.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerek be.

0: világ és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of kedvencek órában.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országos jégkármérséklőrendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat 30% feletti jégvalószínűség esetén kapcsolják be. A NAK az állam megbízásából közfeladatként a kormányzat által erre biztosított forrásból üzemelteti a jégkármérséklőrendszert, a szakmai felügyeletet az agrárszaktárca látja el. A rendszer talajgenerátorait a Hungaromet ZRT-től kapott jelzések alapján kapcsolják be. A magyarországi használt autópiacon 491.300 személygépkocsi került új tulajdonoshoz az első fél évben, ami 5,8%-kal több, mint a tavalyi azonos időszakban elért rekord, közölte a joautók.hu hétfőn az MTI-vel a Data House előzetes adatai alapján. A közleményben kiemelték, hogy az elmúlt 6 hónapból 5-ben tartósan 80.000 felett alakult a forgalom, a múlt hónapban 85.200 adásvétel történt, ami a második legmagasabb havi érték. A társaság várakozása szerint éves szinten megdőlhet a használt autópiac tavaly elért csak nem 922.000-es rekordforgalma. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a Paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a Paksi atomerőmű 1-es blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítmény csökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. 9 tűzesethez és 17 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A legtöbb feladatot a viharkárok felszámolása, lakásfelnyitások, valamint szabadtéri és épülettüzek eloltása adta a beavatkozó egységeknek. Teljes terjedelmében égett és zöldséggyümölcs tárolására használt és a hozzáépített lakórésznek kialakított összesen 80 négyzetméteres melléképület szombat hajnalban Szekszárdon a Sárköz utcában. A szendvics panel falazatú és lemeztetős épületek tüzét a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltók oltották el a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral. A szendvics szerkezetű lemezpanelek megbontása miatt magas riasztási fokozatot rendeltek el. A balesetben senki nem sérült meg. 10 hektáron égett a tarló vasárnap délelőtt Tolna Némedében a Pincehelyi utcában. A tűzesethez a Tamási önkormányzati, a Tamási önkéntes és a Sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik sikeresen eloltották a lángokat. A vasúti sínekre dőlt egy fa vasárnap este Cikó külterületén, emiatt egy 7 utast szállító személyi vonat nem tudott tovább menni és visszatolatott Mőcsénybe. A bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók a szerelvény segítségével közelítették meg a káresett helyszínét, majd motoros láncfűrészet eltávolították a fát. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, sérülés nem történt. A hétvége folyamán a tűzoltók emellett több helyszínen, többek között Gyönkön, Koppányszántón, Értényben, Tamásiban, Kölesden és Kisdorogon távolítottak el úttestre, épületekre és villanyvezetékekre dőlt fákat motoros láncfűrészek segítségével, valamint több esetben nyújtottak segítséget ajtónyitásoknál bajba jutott idős emberek kimentésénél.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Etesi Anett túl van azon a műtéten, amelyet Spanyolországban végeztek el rajta. Elméletileg június 30-án, és Anett és anyukája Ibolya itt van velem a vonalban. Halló, halló!
2: Halló, sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, jó reggelt, Ibolya, téged hallok. Anett, te is itt vagy? Jó reggelt!
3: Igen, itt vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
1: A szokásos koránkelésed megvolt, és a reggeli torna is megvolt?
3: Hát a torna az még nem, mert a műtét miatt úgy nem tornázhatok még, de a koránkelés igen.
1: Mert megszoktuk, hogy akármikor foglalkozunk veled és beszámolsz, akkor mindig elmondjátok, hogy mindig korán kell kelni iskola előtt. Jó, most nyári szünet van, mert minden nap tornázni kell. Nagyon sokan tudják a vétel körzetünkben rólad, Anett, hogy CMT2C betegségben szenvedsz. Ritka genetikai betegségről van szó, izomideg problémákat okoz, és harmadszorra voltatok Spanyolországban egy műtéten, és megígértük a kedves hallgatóknak, hogy beszámoltatunk titeket, benneteket arról, hogy hogyan sikerült a műtét. Na, melyikőtök kezdi a beszámolót?
2: Hát akkor kezdem én, ha nem gond.
1: Persze, mondja Ibolya.
2: Na, hát ugye úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, 2x17 ponton műtött, szúrták az Anett lábát, ilyen izomlazítás szerűség volt. Ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Azt tudni kell, hogy ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig az Anett.
1: Tehát a szúrást azt úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen izomlazító vagy stimuláló szúrások?
2: Ilyen bemetszések inkább. Bemetszések. Igen, ilyen izmokat, az izmot az izomnál bemetszik, és így lazítják az izmot, igen.
1: Na, és ugye hát ez már a harmadik spanyolországi utatok volt, nem tudom, 3 év alatt, erre nem emlékszem pontosan.
2: De hát most... egy év kihagyással, igen. És most a tavaly előtt nem voltunk, és egy év kihagyással az orvos azt mondta, hogy érdemes lenne még egy, ugye az idei műtétet megpróbálni. Eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
1: Hogy ez egy jó ötlet volt. Egyébként hogyan, mit tapasztaltok, mert hogy mondod, hogy nagyon eredményesnek látjátok és tapasztaljátok most ezt az egy műtétet. Látványosabb a változás, mint mondjuk a második vagy az első műtét után?
2: Lényegesen. Nagyon-nagyon. Hát az első műtét ugye az abszolút sikerült. A második műtétnél annyi volt a változás, de sajnos se tudta nagyon hajlítani a lábait, hogy el tudta hajni a botot. Most a harmadik műtétnél ugye a bal lába eleve már nem tudta hajlítani a lábát. Nagyon szépen, gyönyörűen, nem csípőből, nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki. A lábak gyönyörűek. Hát remélem így marad, mert az orvos azt mondta, hogy 3-4 hónap valójában az az időszak, amikor vagy így marad, ilyen szép lesz az Anettnak a járása is, és a lábujjak, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
1: Egy kicsit szakadozik a vonal, de megpróbáljuk folytatni, hát ha sikerül, ha nem, akkor megpróbálunk egy másik vonalon megcsörgetni benneteket. Ugye a kamionos találkozót is minden évben nyaranta azért szervezik, illetve szervezitek meg, hogy a befolyt összegből támogatni tudjátok a műtétet. Mennyibe került a mostani spanyolországi utatok vagy műtétetek? Nem tudom, hogy melyik összeget tudod nekünk mondani.
2: Hát így az utazás a műtéttel együtt 3,5 millió forint volt.
1: És mennyi jött össze a kamionos találkozón?
2: 3.690.000.
1: De most a kiadásokon kívül gondolom, tehát amilyen...
2: Ja. Hát a kiadásokon kívül...
1: De úgy értem, hogy tehát, hogy ha a kiadásokat levonod belőle...
2: Igen, értem, hogy volt nekem 1,5 mínuszom, már eleve sajnos. Hát annyi, hogy a műtét ára meg az utazást, azt tudtuk belőle biztosítani.
1: Azt igen. Na, az is már valami. Anett, hadd halljuk a te hangodat, és hogy érezted magad Spanyolországban?
3: Egyébként jó volt, de... Az a tudat, hogy műtétre mentünk, az egy kicsit úgy elvette a kedvemet.
1: Ilyenkor egyébként téged elaltatnak?
3: Igen, altatnak ilyenkor.
1: Az orvosokat, vagy az orvost, aki ezt a terápiát végzi rajtad, már ismered? Tehát van egyfajta akár közvetlen nexus?
3: Igen, mert úgy szokott lenni, hogy a doki előtte bejön, akkor bejön az altató orvos, szóval így azért bemutatkoznak, meg ilyenek.
1: De találkoztatok már előtte is vele?
3: Igen, igen. Jó. Hát amikor Pestre jön, akkor ugye kontrollra szokott jönni, akkor ugye ott ott szoktunk talizni, és ott szokta elmondani, hogy kell-e műtét, vagy nem.
1: Uh-huh. És te hogy érzed, ami a változást illeti, amiről anya beszélt az előbb, hogy ő úgy látja, tehát nyilván a külső szemlélő úgy látja, hogy most szinte úgy is tudsz menni, hogy a mindkét botot, ugye egy botot már elhagytál korábban, de hogy most mindkét botot elhagyhatod, és még hogyha egy kis segítséggel is, tartással, de másképp tudsz járni, másképp tudsz közlekedni, mint korábban.
3: Hát ezt nem tudom, mert ez még nagyon friss egyébként, uh-huh. Szóval próbálunk sétálgatni minél többet, de azért érzem a fájdalmat, mert azért néha fájnak a lábaim, szóval így még nem tudom.
1: Uh-huh. Persze, majd hosszabb távon dől el. Jó, mi vár rád most a következőkben? Úgy tudom, hogy lesznek még terápiák, többek között Pécsen is.
3: Igen. Igen, megyünk Pécsre, meg ugye Szekszárdra is, szóval a terápiát nyomatni kell.
1: Uh-huh, a terápiát nyomatni kell. Ezek is ilyen, mint ilyen izom stimuláló terápiák?
3: Hát igen, meg ugye a járás, uh-huh. meg ilyenek hasonlók.
0: Best of élesztő!

0: élesztő. Élesztő! A Pax FM-en.
1: Igen, mégis a Facebook oldalatokon közé szoktátok tenni ezeket a terápiás videókat, szerintem a gondolom, hogy ezekről van szó. Ibolya, úgy tudom, hogy 3-4 hónap múlva valami ki fog derülni. Mi fog kiderülni?
2: Hát igen, az, hogy marad ez a szép járás neki, mert körülbelül akkor dől el, hogy ez az izomlazítás, hogy ez az izomlazító műtét mennyire tudta meglazítani a doktor úr az Anettnak a lábait, vagy esetleg kell egy korrekciós műtét jövőre. Uh-huh. Tehát... Úgyhogy most ezen imánkodunk, imádkozunk, hogy ne kelljen mennünk jövőre, hanem ez a műtét akkor legyen, lenne a végleges, ez lenne a legjobb.
1: Eredményes legyen, és hogyha menni kéne, akkor megint Spanyolországba gondolom.
2: Pontosan, igen, igen.
1: És hát minden egyes terápia és minden egyes műtét pénzbe kerül, ezért szervezitek többek között a kamionos találkozót. Lesz jövőre is?
2: Igen, lesz jövőre is, igen. Már szervezem a jövő évit, mivel hogy ha nem is kell mennünk Spanyolországba, de az éves terápia most, hogy Pécsre is megyünk, olyan 4 millió forint körül van.
1: Az igen, az igen. Az Őcsényében megrendezett kamionos találkozóról van szó egyébként, ami pár héttel ezelőtt itt is, idén is lezajlott. Egyébként, hát nekünk már súgtál, Ibolya, hogy már megvan az egyik sztár fellépő, nem tudom, hogy lehet-e spoilerezni.
2: Nem, még erről nem beszélhetek.
1: Nem beszélhetsz
2: igen.
1: róla. Aha. De,
2: igen,
1: de megvan,
2: nem.
1: Tehát vannak már fellépők, akikkel
2: van,
1: már szerződtetek. Na jó, egyébként én úgy, kézzed, hogy nem ugrik be, hogy kit mondtál, tehát így tudok titkot őrizni, mit szólsz. Tehát nem ugrik be, hogy kit mondtál,
2: nem
1: csak
2: baj,
1: azt tudom, hogy...
2: Mond, ha esetleg beugrik még akkor sem.
1: Abszolút. Csak azt tudom, hogy mondtad, és teljesen meg voltam lepődve, hogy ekkora sztárt hoztok az Alettért megrendezésre kerülő jótékonysági kamionos találkozóra, tehát jövőre is lesz már. Most emlékeztetünk erre mindenkit, illetve Anettet tudjátok támogatni, keresétek a Facebook oldalát, hiszen gondolom a pécsi terápiák sem 2 forintba kerülnek, és hát engedjétek meg, lányok, hogy nagyon-nagyon megdicsérjelek benneteket. Nagyon meg vagytok dicsérve.
2: Igen.
1: A spanyol út kapcsán tudjátok, hogy miért vagytok megdicsérve?
2: Nem.
1: Nem. Anett, te sem tudod?
2: Nem.
1: Hát miről beszélgettem itt a spanyol utatok előtt veletek? Mit mondtam, hogy hát mi az, hogy harmadszorra mentek Spanyolországba? Oké, hogy műtétre, de Barcelonában voltatok, ugye?
2: Igen, tehát, ott voltunk.
1: Tengerparti város, és én mondtam nektek, hogy mi az, hogy egyetlen egyszer nem voltatok még lent a spanyol tenger, a barcelonai, barcelonai

0: nem is tudom. De hoztunk haza egyébként egy kis üvegcsébe homokot és egy kis tengervizet.
1: Egy kis tengervizet. Egyébként, hát igen, nem tudom, volt már alkalmat korábban tengerben fürdeni, Anett?
0: Nem.
1: Na, hát akkor ez nem. Volt az első. Na, hát hallod? Háromszor voltál Barcelonában, és először fürdeni. Nagyon megvagytok dicsérve. Nagyon megvagytok dicsérve. Igen, hát a tengerpart az ilyen, hogy ott nagyon hullámzik, és tényleg ez az arcul csapás a sós vízzel, ez nagyon-nagyon jellemző, szóval akkor bemerészkedtél a vízben, ez a lényeg.
0: Igen.
1: Ibolya, nyugtass már meg, igen? Hogy én voltam az a nagyon kedves ember, aki buzdítottalak benneteket, hogy menjetek le a tengerpartra, és rám gondoltatok, és azt mondtátok, hogy Zandi megmondta, mondd azt, hogy ez így volt.
0: Jó. Igen, így volt.
1: Jól van, oké, lényeg az, hogy végre eszetekbe jutott. Na, akkor az a lényeg, hogy tudat alatt én segítettem ezt az ügyet, és végre eszetekbe jutott, hogy lemenjetek, úgyhogy meg vagytok dicsérve. Jó, hát nyilván a műtét volt a legfontosabb, és ilyenkor tudom, hogy mentek, jöttök, tehát nincs sok idő ott város nézni, vagy ilyesmi, ezt el is meséltétek, gondolom most se volt rá idő.
2: Hát nem igazán, nem.
1: Jó.
2: Nem, mert szombaton mentünk, ugye úgy volt, hogy hétfő lesz a műtét, elnapolták kedre, akkor hétfőn az frázba voltam egész nap, hogy miért napolták-e, és közben ugye jött az e-mail nekem szombaton, vagy nem is tudom már mikor, hogy elnapolták a műtétet, és hogy hétfőn lesz, kedden lesz, és de közben nem néztem, hogy hány órakor műtik az Anettet, és szerencsétlenként hajnal, vagy nem is tudom, háromtól ugye nem lehetett innia, ennie, mert én az előző műtétnek a dátumát néztem, ugye, hogy hétfő 8 órára kell ott lenni, és ugye délbe, vagy az jobban mondva, 1 órakor vitték be a műtőbe. Uh-huh. Úgyhogy olyan éhes volt, meg szomjas, hogy már ezért is ideges volt, meg sírt, meg ilyenek, hogy még nem evett, nem ivott.
1: Jó, hát nem volt ez akkor bonyodalmak nélküli, de az a lényeg, hogy túl vagy rajta, és nagyon köszönjük, hogy beszámoltatok mindenről. Anett, milyen lesz még a nyarad a következő hetekben?
0: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Uh-huh. Fókuszálok a sétára, hogy minél többet tudjak menni. Meg augusztustól már elkezdem a tanulást, szóval igazából ennyi.
1: Hú, te ilyen jó gyerek vagy, hogy augusztusban tanulsz?
0: Hát, muszáj, kénytelen vagyok tanulni.
1: Hányadikos leszel jövőre?
0: 12-es, szóval érettségizni fogok.
1: Jön az érettségi, és akkor végül is melyik iskolában folytatod, ahova most jársz, Szekszárdra?
0: Igen, igen, igen.
1: Szekszárdon melyik iskola is, ahova most jársz?
0: A panonoktatási központban járok egyébként.
1: Igen, ugye ezt megbeszéltük a múltkor, ugye nektek elsősorban az a prioritás, hogy vagy legyen lift az iskolában, vagy ne kelljen lépcsőzni olyan tantermekben, tanulhass és járhass be, és hát így jutott most ez a Szekszárd történet.
3: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Itt van már velem a vonalban Izsák László rendőr alezredes, a Tamási rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, és pedig a Zsaru magazin egy cikkje miatt beszélgetünk, mert hogy kiderült, hogy nem csak rendőrként teljesítesz szolgálatot, hanem amikor leteszed az egyenruhát, akkor bizony kántorként is tevékenykedsz, de mielőtt erre rátérünk, kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan kerültél te a rendőri szakmába.
2: Én 1987-ben végeztem itt Tamásiban a gimnáziumban, katonai főiskolára jelentkeztem, ott végeztem Budapesten. 1990-ben járt le a 3 év nappali tagozaton, és mivel nagyon az ország másik végébe kívántak elhelyezni, tehát én le is szereltem. Kapóra jött Nagykónyiban a művelődési házban egy vezetői állás, ez egy ilyen egyszemélyes művelődési ház, és akkor én oda kerültem 2 évig. Rendszerváltás után rengeteg bűncselekmény történt mindenfele, sorozatjellegűek, és akkor történt ott egyszer egy betörés, amikor jól kipakolták a művelődési házat. Hát ugye én voltam a bejelentő, és akkor érkeztek Tamásiból a helyszíni szemle bizottság tagjai, 2 nyomozó, bűnügyi technikus, kutyavezető, és akkor láttam így élőben először ilyen tevékenységet, és akkor ez nagyon megtetszett. És akkor 1992-ben október 1-én kezdtem itt Tamásiban.
1: Hát az már nem most volt.
2: Igen?
1: Az már nem most volt.
2: Nem, igen, és azóta is itt vagyok, tehát különböző beosztásokban.
1: Ha már ezt említetted, milyen beosztásokban?
2: Én bűnügyi vizsgálóként kezdtem, voltam 4 évig, tehát teljesen a civil életből. Ez idő alatt végeztem el a rendőrtiszti főiskolát levelező tagozaton. Ezt követően voltam 1 évig nyomozó, majd 3 évig vizsgálati alosztályvezető, 3 évig nyomozó alosztályvezető, utána 5 évig közlekedésrendészeti alosztályvezető, és akkor ez a 18. évem itt rendészeti osztályvezetőként.
1: Aztán nem semmi. A cikkben egyébként az is olvasható, ami a Zsaru magazinban megjelent, hogy intézkedés taktikai instruktor, lőkiképző és csapatszolgálati századparancsnok helyettes is voltál vagy. Nekem volt szerencsém intézkedés taktikai képzésen részt venni, ami számomra egyébként jogászként is számos tanulságot tartogatott, és azóta is azt mondom, hogy a katonai ügyészeknek is kellene, meg a bíráknak ilyen képzésen részt venniük egyszer legalább, de a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mit jelent ez? Elmondanád nekik pár mondatban?
2: Igen, hát ugye ezt 2008-ban hozták be a rendőrség életébe, akkor történt Komárom-Esztergom megyében az a bizonyos intézkedés, mikor ott kollégát lőttek le, és akkor ennek hatására dolgozták ki ezeket a módszereket, meg különböző taktikákat. És 2008-ban, amikor a megyéből is ugye fel kellett menni ilyen tanfolyamra, akkor az első körben voltam bent, és az volt a feladatunk, hogy a saját állományunkat a hétköznapi, közúti, magánlakásban történő intézkedésekre oktatjuk, tehát megvannak erre bevált módszerek, még sajnos vannak a rossz beidegződések, tehát hogyan kell egy autót megállítani biztonságosan, hogyan kell egy bilincselést, egy ruházat átvizsgálást végrehajtani, hogy lehetőleg a rendőrt ne támadják meg ennél súlyosabb dolgok se történjenek. És akkor jó pár évig ezt oktattam itt a Tamási állománynak. És akkor a csapatszolgálati század parancsnok helyettesi feladatokat pedig 2006-tól láttam el 2021-ig. Tehát ugye minden megyében van egy ilyen század, tehát ők azok, akik közismerten a rohamrendőrök, tehát amúgy ők rendes járőrök, körzeti megbízottak, balesethelyszínelők, csak bizonyos események kapcsán, ugye más öltözetet kell felvenni, testvédő, és akkor a Pakson nagyon sokszor lehet ilyeneket látni, készenléti rendőröket, meg mi is megyünk rengeteg a futballmeccs biztosítására, meg az egyéb ilyen tömegkezelési feladatok végrehajtására, nagy tömegrendezvényekre, akár Budapestre is.
1: Gondolom akkor 23-án a görög Panathinaikos elleni meccsen is itt lesztek, ugye?
2: Igen, megyünk mi is. Hát én már ebből kiszálltam, már azért elmúltam 57 éves, tehát oda azért a fiatalok kellenek, mert ebbe a felszerelésbe csak a alaphangon nem is történik semmi, azért órákat állni, az már kicsit megterhelő.
1: Értem. Oké, a pályafutásod során ugye említetted, hogy számos beosztásban dolgoztál. Mit gondolsz, melyik időszak formált téged leginkább emberként?
2: Hát minden időszaknak megvolt a szép, meg a rossz oldala. Van egy olyan mondás, ami számomra minden időszakra jellemző, tehát hogy sikerélmény nélkül nem megy. Amikor nyomozó voltam, tehát akkor voltak azok közvetlen sikerélmények, mikor akár egy kisebb ügy felderítése, sorozat ügyek felderítése, főleg amikor mondjuk egy országosan nőtte ki magát, betörés vagy bármi hasonló, akkor ezek úgy meg tudták dobni az embernek a hangulatát, meg a motiváltságát. És amikor ugye már alosztályvezetői beosztásokba kerültem, ott elsősorban a sikerélmény már az olyan, hogyha a kollégák jól végzik a dolgaikat, meg a rám bízott szakterület úgymond jól mutat, tehát az elvárásokat tudjuk teljesíteni, lakosság megelégedettel, ez jellemző a közlekedés rendészetre, ugye a baleseti helyzet ott az elsődleges szempont, annak a fenntartása, jogsértők kiszűrése és hasonló, tehát az ide való arányos dolgokat, szankciókat, hogy be tudjuk vezetni és elfogadtatni a közlekedőkkel. És akkor most ez a rendészeti osztályvezetői feladat, ez már kicsit tágabb, mert igazgatásrendészet, közlekedésrendészet, járőrök, körzeti megbízottak, akik az alárendeltségembe tartoznak, persze ők alosztály szinten. Tehát itt már szertágazóbb a téma, és nehéz az egyensúlyt megtalálni. Van, ahol mindig nagyobb a követelmény, vagy hogyan mondjam, inkább nagyobb az elvárás kifele, mibefele, meg, de megfelelő kollégákkal, meg akik megértik ezeket a dolgokat, és ha kapunk pozitív visszajelzéseket, akár köszönő levelek formájában, az meg tudja dobni az embernek a motiváltságát.
1: Ez biztos, hogy így van. Egyébként van olyan intézkedésed, amire nagyon emlékszel, így akár több évtized távlatából is?
2: Hát most említettem itt a nyomozói időszakomat, tehát volt olyan, mikor ez egy húzamosabb időszakon keresztül történt, mármint hogy forronyomosként, ilyen nagy nyári melegbe kimentünk Varsált, Rudolf Majorba, kétségbe sem szólt a tulajdonos, hogy egy egész nagy birkanyáját, ami hatalmas érték volt, mert törzskönyvezett, azt elhajtottak. És nekiálltak nyomozni, abban az időben még ugye divat volt a tarlóégetés, meg még nagyon nagy földek voltak, hát addig eljutottak, amíg egy hatalmas tarlóhoz nem értek, amit napközben letüzeltek. Ugye akkor ez egy elfogadott dolog volt a tarlóknál. És akkor így este fele szóltak, már kezdett sötétedni, és akkor sikerült addig-addig menni, még a nyomokat megtaláltuk, és akkor a komplett birkanyáját más kapitányság területén egy akolba, úgyhogy a krotáliák már ki voltak szedve. Hát itt volt az az érdekes dolog, hogy eltűnt a nyájjal egy kis vörös bárány, aminek Zsuska volt a neve, és ott van több száz birka beterelve egy akol, egy juhodályba, sajátja is, aki elvitte meg, amit ellopott hozzá, és akkor szólítgatva volt, hogy Zsuska, Zsuska, és akkor a több száz birka közül így a legkisebb kitört, és akkor ez volt ott a legfőbb bizonyíték, és akkor utána már ment maga útján minden.
1: Ez nagyon aranyos, szóval akkor a kis birka árulta el gyakorlatilag az elkövetőt. Na hát ez tényleg egy emlékezetes sztori. Viszont ha jól tudom, akkor többször volt olyan a rendőri pályafutásod során, hogy olyan emberekkel kellett tárgyalni, akik fel akarták robbantani a saját otthonukat. Ezekhez a helyzetekhez hogy lehet hozzáedződni? Hogy érzed, hogy neked volt hozzá egy ilyen alap nem is tudom, tehetséged, vagy nyugalmat, hogy ilyen emberekkel tudjál tárgyalni, vagy erre készültél nagyon sokat, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor hogyan reagálod ezt le?
2: A bűnügyi osztályon voltam nyomozó osztályvezető, mikor lehetőség nyílott erre, tehát és kötelező is volt, hogy minden kapitányságról küldjenek egy embert egy tréningre, tehát túsztárgyaló, ez a hivatalos neve, válságkezelő, tehát talán ez igazodik jobban, mert azért túszhelyzetben még nem kerültünk ilyen szinten, de a lényege ugyanaz. És ez Budapesten kellett ezt a tanfolyamot elvégezni. Vég József, ilyen kriminalisztikai adásokból ő ismertet, ő a TEC-nek is volt a vezető pszichológusa, tehát én nála voltam két ilyen tanfolyamon. Hát ez pszichológiára épül, tehát első körben megismerni az utat, hogy mi vezetett oda, akkor a személyt feltérképezni. Aztán sokszor ugye ilyen robbantásnál tisztázni kell, hogy milyen robbantásra alkalmas dolgok vannak ott, itt értem a gázpalackot, a vezetékes gázt, és akkor megkezdeni a tárgyalást. Hát magyarul megpróbálom lebeszélni arról, hogy amit ő ott eltervezett és be is jelentett, mert ugye ezt mindig bejelentik, vagy közvetlenül felhívja ő telefonon a figyelmet arra, vagy pedig hozzátartozójának közli, hogy ő most miben gondolkodik. És akkor ilyenkor egy nagyon összetett folyamat, amit végre kell hajtani. Ennek két része van, egy a közvetlen tárgyalás, másik pedig azért ott a külső munkálatok, mikor a lakosságot ki kell menekíteni a környékről, elmenekíteni, tehát ilyen lakosságvédelmi intézkedéseket hajtunk végre szolgáltatóknál, a gázt elzárni, villanyt elzárni, tehát robbanás veszélyt minimalizálni, és akkor ez nagyon órákig is eltarthat egy ilyen. És általában ilyen elkeseredett emberek, akik sokszor az alkohol hatására jöttek elő ilyen ötletekkel, de volt, aki végleg meg volt keseredve, mert olyan rossz paszba volt, itt a lélek sújtotta minden oldalról, és ezek a nehezek, mert itt a türelem az elsődleges. Tehát itt nem szabad nézni az órát, hogy lejár a munkaidő, aztán majd lesz valami, majd szólunk a TEC-nek, ők majd úgy is kihozzák, tehát az a legvégső eset, mikor már úgy látjuk, hogy vagy tényleg komolyan meg fogja csinálni, végrehajtja, amit eltervezett, vagy pedig elfogytak a taktikák, és nem látjuk a pozitív végkifejletet. Sajnos volt olyan is, hogy én voltam az egyedüli sérült, mert ott nem jött ki, és akkor a Pakson a Neutron bement a házba, csak olyan jól sikerült a hang meg fénygranát átdobása a fürdőszobablakon, hogy ahova nekem kijelölték a lapuló helyet, pont az üveg robbant be, aztán engem kellett ellátni.
0: Best of élesztő a Paks FM-en. Hey!

0: Best of Élesztő a Paks FM-en.
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes téma, erről lehet, hogy majd egyszer külön csak erről is beszélgetünk. És akkor még egy utolsó kérdés a rendőri mi volt otthoz, és utána pedig akkor áttérünk majd a kántorkodásra. Itt több mint 30 év távlatából, 30 év szolgálat után mit jelent ma neked rendőrnek lenni?
2: Hát ugye én nem az a típus vagyok, hogy kalandozgatok munkaerő, tehát én Tamási mellett is kitartottam, én vagyok olyan lokálpatrióta, hogy tehát ide jártam gimnáziumba, itt lakom, amúgy koppányszántói gyerek vagyok, meg annak is érzem magam, de nagy részét a munkám, meg az alvásom kívül ott töltöm. Hát itt a, ugye, ami tényleg a belső motivációt adja, mert említettem, a sikerélmény nélkül nem megy. És az, hogy itt nagyon egy szolgáltatást nyújtunk, tehát a lakosság, a rászorulók, akik igénybe veszik ezt a ránk háruló feladatot, bizalommal vannak irántunk, tehát hogy nekik megfelelni. Voltak időszakok, mikor nem olyan egyszerű volt, volt, amikor ez könnyebben ment. Tehát itt egy kitartás kell, meg türelem. Uh-huh. Az állampolgárokkal szemben is, sokszor a kollégákkal is, mert azért ők is emberből vannak, tehát a saját nyugjaikat, bajaikat próbáljuk meg úgy összehozni a szolgálattal, tehát ahol tudunk, tegyünk engedményt, ha mi kérünk tőlük, akkor azt úgyis vissza fogják adni, tehát ennek az egyensúlynak meg kell lenni, és akkor egy biztos csapattal a hátam mögött tudom vállalni ezt a dolgot. Mindenben segítünk nekik, amiben módunk is van rá.
1: Jó, hát reméljük, hogy a belügyi irányítás is ezt így fogja gondolni, és ezzel segíti majd a ti munkátokat, de akkor térjünk át a kántori hivatásra, és kezdjük onnan először, hogy a zene hogy jött be az életedbe, mióta zenélsz?
2: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szüleim unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam, tehát akkor nekik ez pontos volt, beírattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, nyögvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, amikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művelődési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve, előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk. És akkor jártuk a környéket elsősorban, de voltunk már az Alföldön is ilyen találkozón, és akkor pár számot el kellett zenélni. És akkor nagy hiány volt a bári zenekarokból, meg ugye ezt saját magam tapasztaltam, mert művöltési házvezetőként, amikor szerettem volna bárt, nem biztos, hogy találtam zenekart. És akkor vettem egy nagy levegőt, volt a szomszédságban egy barátom, aki egyedül zenélt. Összeálltunk ketten, majd végig hárman lettünk, és akkor lett egy zenekarunk, és akkor ezzel lakodalmakat, meg bálokat zenéltünk. Ezt 96-ban abba hagytam, mert ugye levelezőn csináltam a főiskolát, akkor a szolgálattal nem tudtam összeegyeztetni, mert volt, amikor hazaértem vasárnap hajnali 5-kor, reggel 6-ra jönni kellett, és akkor egész nap menni a ilyen helyszínes bűncselekmények helyszínére, hétfőn meg ugyanúgy beállni a heti munkarendbe. Tehát el kellett döntenem, hogy vagy az egészség rovására, vagy munkahely hátrányára, tehát valamit engedni kell. Azért kicsit megmaradt a zene, mert itt is vannak kollégák. Csináltunk egy kis helyi zenekart, hárman. Ez nem egy rendszeres fellépésre adott lehetőséget, de helyi nyugdíjas találkozók, nyugdíjas búcsúztatók, nőnapok, tehát ilyenkor összeállunk a mai napig, és akkor pár számmal kedveskedünk, meg megpróbáljuk emlékezetessé tenni. Akkor még ezen felül fanfároztam még itt Tamásiban, az úttörőházban. Úgy fanfároztam, hogy itt begyakoroltattak minket is a Nagykonyi Általános Iskolában, amikor volt bármilyen ünnepség. Ugye úttörő csapat, akkor én voltam az egyik fanfáros, akinek felhívója lett, még pasarót kellett elfújni. A zsóstói táborokkal, pont a paksiakkal voltunk, ugye szomszédságban volt, meg volt, amikor az ébresztőt nekem kellett fújni, meg a takarolót. Hát ez nem volt egy nagy élmény. És akkor jött ez a... Most hétvégén lesz egy éve, hogy ezt elkezdtem. Hát igaz az a mondás, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, mert tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is tehát hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, ministráltam rengeteg éven keresztül, és Koppányszánton tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, Szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segítkezzek, hát a füstölőt kellett vinnem, ugye, hogy meg lóbálnom, hogy ne aludjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, és akkor a hívek, ugye összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak, annyiféle hangnemben meg szólamba, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a Szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat. És hogy ilyen jelesebb alkalom, akkor vállalom azt, hogy ne csendes mise legyen. És akkor Koppányszánton volt egy-két ilyen alkalmam, és tavaly szeptember közepén Tamásiból felkerestek. Itt is már nagyon régóta nem volt kántor. Hát ez olyan nagyobb falatnak tűnt, mert azért ilyen liturgikus darabokban én még sosem utaztam korábban, meg én nekem ilyen kántor képzőm sincs. Ugye billentyűs múltam volt ugye a régi zenélésből. És akkor elkezdtem gyűjtögetni, tehát az orgon egy kicsit más, és akkor gyakorolgatni. Ugye azt tudni kell, hogy itt nem mindegy, hogy mit zenész, vannak a kötelező betét darabok, amit szinte minden szentmisén el kell játszani, meg énekelni. De itt az évente ismétlődő liturgikus évhez megvannak az alkalmak, és hogy oda mi passzol. És akkor jelenleg, most vasárnap volt meg a 71. ilyen szentmisés kántorkodásom, mert Tamásin kívül még Pürgeden, Páriban, meg Regőjben is, mint említettem, Koppányszánton néha-néha ilyen nagyobb ünnepkor még elmegyek, és akkor ott játszom.
1: Óriási ez a történet. És hát ugye Kisváros Tamási, szóval gondolom, hogy mindenki tudja, hogy rendőr is vagy, és kántor is vagy. Mivel találnak meg többször az emberek azzal, hogy milyen szépen énekeltél, vagy orgonáltál a misén, vagy valami rendőri intézkedés, vagy rendőri, nem is tudom, pozícióthoz kapcsolódó kérdéssel?
2: Ja, hát ott nagyon ritkán hozzuk össze ezzel a szakmával a dolgot, mert én ezt tiszteletben tartva. Tehát én vasárnaponként járok oda, tehát én ilyen, hogy temetést, meg ami hétközben van, azt nem tudom vállalni.
1: Aha.
2: Ugye a nagyobb ünnepekkor van, amikor egy nap négy is van, tehát mikor egy húsvét, karácsony, tehát mikor hármas ünnep az egyházban, akkor sok az átlagoshoz képest. Az motivál, hogy tehát nagyon jól fogadtak, tehát gondoltam, hogy a semminél jobb ez is, amit én tudok nyújtani. És akkor mindig kaptam ott a végén a dicséreteket, hogy hú, ezt még nem hallottuk, milyen jó, hogy több új verszakot is beraktam, látják, hogy fejlődés van, és akkor ez úgy szinten tart. Aha. Tehát sokat kell utána járni, meg van úgy, hogy beesek, előtte alig tudom elgyakorolni az új darabot, mert éppen olyan rendőri feladatom volt előtte éjszaka, ez a ritka mondjuk. Aztán most egy éve ténykedek ebben a körben is.
1: Na, hát ez szuper. Szerintem jól járhattak veled. És ha már szolgálat, akkor egy harmadik területen is szolgálod az embereket a rendőri munka és a kántorkodáson kívül, ugyanis a rendszeres véradó vagy, azt olvastam, és már túl vagy talán a 90. véradáson is, abban mi motivál, hogy rendszeresen még így is segítsd az embereket?
2: Hát ezt 18 éves koromban kezdtem, tehát édesapám volt rendszeres véradott, tehát az úgy jött, természetesnek tűnt. És akkor kerültem el ugye Budapestre, a katonai főiskolára, és ott szembe találtunk minket ezzel a rendszeres véradással, mert a Sote szomszédságában voltunk, mi az Üllői úton átjártak, jó, ott még az is motivált, hogy adtak érte jutalomszabadságot, tehát ugye ez megszűnt a főiskola után, akkor pedig itt a Nagykori Művelődési Házban ott zajlottak le véradások, és ez úgy természetessé vált. Tehát nekem is van az ismeretségi körömben, amikor irányított véradással kellett nagyon gyorsan, úgymond nagyon sok vért összeszedni, tehát ez, aki ilyenbe tud segíteni, az nem csak egy üres szlogen, hogy aki vértől az életet is ad, mert általában ugye a kórházakba kijuttatják a véreket, és akkor ez a mai napig megkapom az SMS-t, hogy na ma akkor egy kiszállítottuk, na köszönjük, ma egy betegnél felhasználták, tehát ilyenkor ez kicsit megbizsergeti az embernek a szívét.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával, írja az MTI. Burnham elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta. Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A 28. Madocsai falu nap július 24-én és 25-én színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A program első napja július 24-e igazán fontos jótékonyságű aktivitással indul, a vállalkozók kedvűek délután 2 és 5 óra között vért adhatnak, ami után sört és virzslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvárak, arcfestés, csillámtetoválás, homokképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik ezek mellett részt vehetnek népi játszótéren és RC-kamionozáson is. A gyerekek számára a program itt nem ér véget, mivel 5 órakor Kalapjakab lép majd színpadra. Este is több kulturális eseményen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis 6 órakor a házasságkötőteremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást. A napot végül a Gesztenye akusztik koncertje zárja este 7 órától. Július 25-én a helyiek veszik át a főszerepet a rendezvényen. Reggel már megkezdődik a halászléfőző verseny, melynek eredményeiről csak délután Baksa Ferenc polgármesteri köszöntője után értesülhetnek a résztvevők. A díjátadót a Nyugdíjas Klub, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Modern Tánc csoportja, valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület utánpótlás és felnőtt csoportjainak műsora követi. A madocsaiak után fellép a Vivát Bakkusz ének együttes, a színpadi előadásokat pedig Dr. Béres koncertje zárja. Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: Hogy nyomatékosítsa vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
1: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
2: A kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára vár mi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

tud még. Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika. Ja.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Polgár Judit sakkozó jelölését javasolta a köztársasági elnöki posztra Magyar Péter miniszterelnök, azonban ő nem vállalta a felkérést, írja az MTI. Hétfőn délután Polgár Judit azt írt a Facebook oldalán, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte. Polgár Judit úgy fogalmazott, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter hétfőn este Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. Leterhelték, majd újra névleges teljesítményre terhelték fel a hétvége folyamán a paksi atomerőmű blokkjait, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, július 18-án szombaton a paksi atomerőmű 1-es blokkjai nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő, a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében csökkentett teljesítményen üzemeltek. A vasárnapi mérési adatok alapján a Duna vizének hőmérséklete kedvezően alakult, ami lehetővé tette az erőmű fokozatos felterhelését. Ennek eredményeként a blokkok ismét névleges teljesítményen üzemelnek. Közölték, az átmeneti teljesítménycsökkentés kizárólag a környezetvédelmi előírások teljesítését szolgálta. A nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolta, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas hőmérséklet esetén is. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehetett a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Hogy nyomatékosítsa, vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
2: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceni név Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
3: Kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, se e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra, bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A DVSC-hez igazolt a PFC-től Szendrei Ákos, adta hírű weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és a debreceni VSC hétfőn egyezett meg Szendrei Ákos játékjogát illetően, így a saját nevelésű Paksi támadó másfél év után ismét búcsúzik a PFC-től. Szendrei végigjárta a Paksi klub utánpótlásának lépcsőfokait. A MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az OTP Bankligában is debütált a Ferencváros ellen a Groupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dac együttesétől, ezt követően pedig a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Az élvonalban 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Szendrei Ákos így már biztosan nem vesz részt a Paksi FC csütörtöki Panathinaikosz elleni konferencialiga selejtező mérkőzésen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

What?

0: legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.
1: I'm so sorry that I hurt you.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.